0: hangerőt fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát.

formában vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

látta, pratuti, nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók.

reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Ilyés Rolanddal és Rédl Á.

mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

0: A következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbe mászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Budapest, baby, I'm your, your city. Itt nem zavar senki, csak ég a cigit. Fújjad a füstöt a csókodon át.

0: szeretni. Hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Akinek

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, remélem kipihentétek magatokat, főleg ha tegnap bulisztatok a tatai vízzenén. Egyébként ma is találkozhattok majd velünk 2 órától, rám előtte azonban még vár egy műszak, amiben például a jó zenéket is hozom majd. Az óra indul Calvin Harris és Clementine Douglas közösével, ez a Blessing.

Bay Alex és a Slep, valamint Nagy Bogi közöse a Nem Hiszek, ez szólt itt a Forrás Rádióban, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. És akkor most nézzük a névnaposainkat. Ma ünnepelnek a Leventék, az Irének, az Erinák, a Gyulák, az Iringók és a Laurák is többek között. Szóval, hogyha van ilyen nevű ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni. Most pedig megyünk tovább Gamper és Dadoni közösével, ez az On Repeat.

Pink és a Please Don't Leave Me, ezt volt itt a Forrás Rádióban, a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiójában. És akkor, ha már megnéztük a névnaposokat szokás szerint, akkor jöjjenek a születésnaposaink. 1932. június 28-án született Borhidi Attila, Széchenyi díjas botanikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. 1948-ban Kathy Bates, Oscar díjas amerikai színésznő, 1966-ban John Cusack, amerikai színész, 1971-ben Elon Musk, dél-afrikai születésű amerikai vállalkozó, feltaláló. 1971. június 28-án látta meg a napvilágot Kulcsár Krisztián, magyar vívó, 1975-ben Annus Adrián, magyar kalapácsvető, 1980-ban Babicsek Bernát, magyar színész, harmonika művész, 1991-ben pedig Vastag Tamás, magyar énekes. És ha ti is ma ünnepeltek, akkor boldog születésnapot kívánok, a folytatásban pedig most jön Metzger Viktória és Karola közöse, a szerelem.

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszentmiklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved. Mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
7: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
6: Család és kutyabarát környezetben.
7: A belépés 14 év alatt ingyenes.
6: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tart.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Picit körbenézzünk, hogy mi a helyzet a vármegyei utakon. Én egyelőre nem látok nagyobb torlódást vagy balesetet. Hála Istennek, maradjon is így. Ha viszont nektek van több információtok, mint nekem, akkor azt küldjétek el a 0620 97 8 95 85-ös számra. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: jöjjön ismét egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

Ez a Forrás Rádió, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója, az imént pedig Kisa és Tippain közöse a Jipikájé is szólt. Most pedig megnézzük, hogy a mai napon milyen események történtek. 1389-ben például június 28-án a törökök döntő győzelmet aratnak a Rigó-mezei csatában, Lázár szerb fejedelem és első Murád szultán is elesnek az ütközetben, Szerbia pedig elveszíti függetlenségét. 1763-ban ezen a napon földrengés volt Komáromban, 1904-ben Helen Keller magna cum laude kitüntetéssel diplomázik, és ezzel ő lett az első siketvak, aki főiskolai bölcsészdiplomát szerzett. 1919. június 28-án a német delegáció a Versailles-i kastélyban aláírja az első világháborút lezáró békeszerződést, 1969-ben pedig elkezdődött a Stonewall lázadás Manhattanben. Nos, többek között ezek történtek a mai napon, meg az fog most történni, hogy érkezik Toni Braxton és a He Wasn't Man

Romeo Santos és Justin Timberlake közösével a Sinn Féinnel fog zárulni ez az óra, mert most jön Pisti a hírekkel, információkkal, utána pedig visszatérek, hozom a csillagok üzeneteit, meg az óra első dalát is, ami az End of the World lesz Miley Cyrus-tól. Mutatom.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 8, szép jó reggelt, boldog vasárnapot mindenkinek. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. Boszniában erdőtüzek tombolnak a nagy meleg miatt. Továbbra is forgalomkorlátozások vannak Tatán. Már is hozom a részleteket. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A törvény szövege szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és gázolaj hatósági árát. Narancssárga hőségriasztást adtak ki Bosznia-Hercegovina legnagyobb részére még péntektől, mert a következő napokban a hőmérséklet helyenként elérheti a 38 Celsius fokot. A tartós hőség és szárazság miatt pedig az ország számos területén csaptak fel erdőtüzek. Mostárban továbbra is oltják a hétfő óta égő hulladéklerakót. A tűz miatt korábban kihirdetett veszélyhelyzet továbbra is érvényben van. A lángok átterjedtek egy közeli gumiabroncs lerakóra is, ami jelentősen rontotta a levegő minőségét. Nyugat-Boszniában erdőtűz dúl, amely több mint 1300 négyzetméternyi fenyvest érint. A nehezen megközelíthető terepen a tűzoltók légi támogatással dolgoznak a lángok megfékezésén. Továbbra is forgalomkorlátozások vannak Tatán a Vízenevirág Fesztivál miatt. Mondom, hol? Június 30-ig a Hajdú utca, Keszthelyi utca, a Magyari Zoltán Művelődési Központ és a Szimpatika gyógyszertár környékén, illetve a Várkanyarnál. Június 29-ig pedig a Hősök tere Kastélytér, Fazekas utca Kastélytér útvonalon. Kérik, hogy indulás előtt tervezzék meg útvonalukat és számoljanak a megnövekedett forgalommal. A lakosság türelmét és megértését kérik. És végezetül sport, az FTC Telekom waterpolo férfi vízilabda csapata zárta az élen a szezont az Európai Szövetség rangsorában. A LEM beszámolója szerint a második helyre a Barceloneta lépett fel, amely a sérült Vígvári Vince nélkül Burián Gergellyel nyerte meg június 13-án Máltán a Bajnokok Ligáját. A spanyolok a BL elődöntőjében 5 méteresekkel éppen a zöldfehéreket győzték le, akik ezt megelőzően egymást követő 2 idényben hódították el a legrangosabb európai kupát. A fináléban Burián 3 góllal, közte a győztes találattal vette ki részét a sikerből. A LEN rangsorban a harmadik, a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz Pro Recco, amely a döntőben a Barcelonétával szemben maradt alul. A 15-ös listára éppen felfért még egy magyar csapat, a Vasas Plakett.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a kánikula, országszerte sok napsütésre, csapadékmentes időre és 37-40 fok közötti csúcshőmérsékletre készülhetünk. Az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, Pistineket pedig természetesen köszi a híreket, információkat, és hogyha azt gondoltátok, hogy el fognak maradni ma a csillagok üzenetei, akkor nem jól hittétek, mert ebben az órában elárulom, hogy milyen lesz a mai napotok. A folytatásban pedig most megyünk tovább Miley Cyrus-szal, szól az End of the World.

Ez a Forrás Rádió, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója, én pedig Jude Law és Dash közöse a Díva után már itt is vagyok, a csillagok üzenetével. Kos, ma egy váratlan lehetőség kopogtat, légy bátor, mert a gyors döntés most előnyt jelenthet. Bika, a nyugalom lesz a legerősebb fegyvered, egy kedves beszélgetés mosolyt csalhat az arcodra. Ikrek, pörögnek körülötted az események, de egy jó ötleted kiemel a tömegből, hallgassa meg érzéseidre. Rák, a szíved ma pontosan tudja, merre kell indulnod, egy apró figyelmesség sokat jelenthet valakinek. Oroszlán, ragyogó kisugárzásod ma mindenkit magával ragad, használd ki a napot új kapcsolatok építésére. Szűz, a részletekben rejlik a siker, egy régóta halogatott feladatot könnyedén kipipálhatsz. Hamarosan jövök a többi horoszkóppal is, szokás szerint, viszont most megyünk tovább David Guetta, Hype-a Tana és Bonnie Tyler közösével, ez a

You Notice Jenik Davy és Stanex közösen Narcotic, ezt volt itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. És akkor most nézzük, hogy a többi horoszkópnak mit ígérnek már a csillagok. Mérleg, az egyensúly megtalálása ma egyszerűbb lesz, mint hinnéd, engedd el, ami már nem szolgál. Skorpió, egy titok vagy meglepetés új irányt adhat a napodnak, bíz az ösztöneidben. Nyilas, kalandvágyad ma felerősödik, egy spontán program felejthetetlen élményt hozhat. Bak, kitartásod végre meghozza gyümölcsét, ünnepeld meg a kisebb sikereket is. Vízöntő, egy szokatlan ötlet ma aranyat érhet, ne félj másképp gondolkodni, mint a többiek. Halak, a kreativitásod ma szárnyal, engedd, hogy az inspiráció vezessen, és valami különleges születhet belőle. Ezt ígérik nekünk tehát már a csillagok, a folytatásban pedig én azt ígérem, hogy hozom

Akkor vízzel ez a Forrás Rádió, a Vízzel Virág Fesztivál hivatalos rádiója.

Rádió, mindig veled! És most jöjjön egy újabb sláger a Vízzene Virágfesztivál idei sztárján!

nincs pénz, és az annyi mindent nem szerettem még, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, és ma is nagyon meleg lesz, egyébként már most is egész jó a hőmérséklet, szóval mindenképpen figyeljetek oda a megfelelő folyadék bevitelre, és hogyha szabadba mentek, esetleg a Tatai Vízzenevirág Fesztiválra, akkor pedig mindenképpen jól naptejezzétek be magatokat, vigyázzatok a bőrötökre. Egyébként ma is találkozhattok majd velünk a Vízzenevirág Fesztiválon Tatán. 2

Terbiszki és Varga Viktor közösen a Talált meg magad itt a Forrás Rádióban, ha Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. És hamarosan 9 óra, ami azt jelenti, hogy várom, vagyis hát már most bombázhattok az üzenetekkel, amit szeretnétek, hogy átadjak, vagy dalt is kérhettek, ahogy szeretnétek. 0620 978 97 85-ös, jöhet SMS meg Viber üzenet is, és természetesen Messengeren is tudtok nekem írni. A folytatásban most megyünk tovább Bibi Rexa és Faithless közösével, ez a New Real.

Elértünk az óra végéhez, úgyhogy most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat. Utána pedig tiétek lesz a főszerep, teljesítem a dalkéréseiteket, vagy hogyha üzennétek esetleg valakinek, akkor azt is át fogom adni. 0620 978 98 5-ös, erre a számra tudtok nekem írni. A hírek után tehát jövök vissza, az órát pedig ez a dal fogja indítani.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 9, üdvözlöm Önöket. Radikálisan csökkentik a plakáthelyek számát a fővárosban, lezárják a Tóvároskert megállónál lévő vasúti átjárót Tatán. Megkezdte a felkészülést az MB3 ezüstérmese, az Opus Tigás Tatabánya. Ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István, jövök már is a részletekkel. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat és a reklámállókat, 1/5-ére csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig, a fővárosi közgyűlés pénteki döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Ez a szabályozás együttesen biztosítja a reklámszennyezés radikális csökkentését, illetve a városkép védelmét, fogalmaztak az elfogadott javaslatban. Budapest igazgatási területén a hivatalos állami reklámkataszter szerint 15 688 közterületi vagy közterületről látható reklámeszköz található. A fővárosban jelenleg 8 393 óriás plakát, 955 hirdetőoszlop és több mint 200 reklámháló van bejelentve. Berg Judit író, Popa Gergely, a Szombathelyi Szavária szimfonikus zenekar korábbi igazgatója és Sipos Imre színművész helyettes államtitkár lett, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Berg Judit az irodalomért és a közművelődésért, Sipos Imre az előadó művészetekért, míg Popa Gergely a zeneművészetért felelős helyettes államtitkári tisztséget fogja ellátni, írja közösségi oldalán az államtitkár. Karbantartás miatt június 27-én éjféltől 0 órától július 4-én 18 óráig lezárják a Tóvároskert megállónál lévő vasúti átjárót. Ez idő alatt a kerékpáros és gyalogos forgalom számára biztosított lesz az átjárás. A lezárás csak a járműforgalomra vonatkozik. Tata közösségi oldalán megosztott tájékoztatójából az is kiderül, hogy a Budapest-Győr-Hegyeshalom fővonalon több helyen végeznek előre tervezett zajjal járó karbantartást, amely a Tóvároskerti vasúti átjárót is érintik. És végezetül sport, megkezdte a felkészülést az MB3 ezüstérmese, az Opus Tigás Tatabánya. Horváth Ferenc legénysége a feljutás reményében készül a 26-27-es idényre, és már szombaton pályára lépett Komáromban. A következő júliusi felkészülési ellenfelek között ott a Monor, a Csákvár, a Gyirmút, a Sárisáb és a Siófok alakulata is.
0: Időjárás.
1: Tovább fokozódik a hőség, a legtöbb helyen zavartalan napsütés várható. A következő napokban délutánonként többfelé elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, csapadék nem valószínű, a meleg estig kitart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nagyon szép reggelt mindenkinek, sziasztok! Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Innentől kezdve pedig tiétek a főszerep, kérjetek tőlem dalt, vagy küldjetek rajtam keresztül üzenetet. 0620 978 9785-ös. Megyünk most tovább Balok és Kylie Minogue közösével, ez pedig nem más, mint a Last Night I Dream It Fell in Love.

Rácz Gergő és Orsovai Reni közöse az Ahogy jár, ez szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor most egy üzenettel fogunk tovább menni, ugyanis tegnap a Vízzenevirág Fesztiválon kaptam egy ilyet, és hát természetesen teljesíteni fogom. Mondom az üzenetet. Szeretném meglepni a legszuperebb munkatársamat és jó barátomat, MNM Erikát ezzel a dallal. Csak úgy, a sok közös jó hangulatú szünetünk örömére. Hallgasd nagy hangerővel, hamarosan jön a következő szünet. Hát sajnos a GDPR miatt nem mondhattam ki a teljes nevét, de szerintem tudni fogja, hogy kinek szól. És akkor most jöjjön az a bizonyos dal, ami nem más, mint Korda Györgytől a Reptér.

Music in the House és az It's Raining, ez szólt itt a Forrás Rádióban, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Most pedig megyünk tovább Gyöngyi kérésével, aki a kislányának szeretné küldeni a Huntrix-tól a Golden-t. Már indítom.

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója, a folytatásban pedig most egy icipicit visszatekintünk a héten történtekre a Buenos Morgenben. Ádi és Roland már kedden arról beszélgettek, hogy milyen meleg van, hát mit szólnának a mostanihoz? Nem tudom, de abba belehallgatunk, hogy akkor mit szóltak.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Szép jó reggelt mindenkinek ezen a csodás, hát hány fokos, brutál meleg kedden. A hétvégén mit éltünk meg te?
3: Az még hagyján, de mit fogunk a következő hétvégén? Hát az van, gyerekek, néztem így az időjárás előrejelzést, hogy ott fog mindenki megruhadni, ahol lesz, 37 fok lesz. Ezt így elkedvesem.
2: Már most 20-at mérünk. Az de durva, az. Ilyen korán reggel.
3: Hallod, Andi?
2: Ja.
3: Mi már most reggel 20-at mérünk.
2: És ma akár 31-ig is eljuthatunk, ha megfelelően krémezzük magunkat.
3: Vannak egy krémek?
2: UV-ra, ja, UV. Gondoltam, nyilván UV-ra. Na, én teljesen boldogan és frissen és fitten, képzeld el, a hétvégén leugrottunk egy ilyen kis mini hajdú szoboszlóra, és most van kávém, mert ugye ilyenkor a hotelből betárazom, amit odaraknak, úgyhogy van nálam 3 kapszula, meg egy porha, gondolod. Papucs is van, és hajháló.
3: És egy zsírúj fürdőköpeny.
2: Pár napig ilyenkor jól vagyok. De nem, fürdőköpeny nem hozunk el, tehát nem lopunk, hanem jó barátokban rossz kifejtő dolgokat, tehát van, amit legálisan elhozhatunk, van, amit nem. Hát ilyen például a kávé.
3: Amúgy ezt tényleg el lehet hozni.
2: Na, úgyhogy be vagyok tárazva, ez teljesen jó.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Zenére hangolunk, mosolyra késztetünk.

Curtis és BLR közöse a Tudja az ég, Hasselt itt a Forrás Rádióban, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. A következő kérés pedig Lászlóé, aki Tatabányáról írt nekünk. Szeretném kérni Kangstól a Clap Your Hands című dalát, és szeretném küldeni minden Forrás Rádió hallgatónak. Már pörög is a dal.

The Weeknd és a Take My Breath fogja zárni ezt az órát, mert most át kell adnom a mikrofont Pistinek, hogy el tudja mondani a híreket, információkat. Természetesen ez idő alatt is várom a dalkéréseket, úgyhogy ha van, akkor küldjétek el mindenképpen 0620 978 95 5-ös, jöhet SMS és Viber üzenet is, meg persze Messengeren is tudtok írni. Jönnek most át a hírek, a következő órát pedig ezzel a dallal indítom.

ország legismertebb DJ-vel. Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket, július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Belgiumban és Hollandiában is tombol a hőség, nagy rendezvények maradtak el. 8 érmet szereztek a Tatabányai Sportklub versenyzői. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmajer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvívője az MTI érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó, eltérő vámtarifa számú árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró lesz összesen. Ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú, azonos vámtarifa számú pamut pólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró, mondta a szóvivő. A rendkívül magas hőmérséklet miatt lemondták Belgiumban az 1815-ös Waterloo-i csata hagyományőrző hétvégére tervezett katonai bemutatóját. A hagyományos, évente megtartott grandiózus csata jelenetekben több ezer korhű jelmezbe öltözött katona küzd az egykori harctéren. Az öltözék azonban már önmagában is nagyon meleg. Továbbá a rendkívüli hőhelyzet miatt Hollandiában nem tartanak meg egy technózenei fesztivált. Július 3-án pénteken este 6-tól Szép szavak, szép hangok a könyvtár udvarán címmel zenével egybekötött zenés felolvasó estet tartanak Komáromban, tehát a könyvtár udvarán. Felolvas Zsédenyiné Horváth Krisztina, szaxofonon Music Székely Anna. A belépés ingyenes. És végezetül sport, 8 érmet szereztek a Tatabányai Sportklub versenyzői a Veszprémi Balaton bajnokságon és a budapesti Szabó István emlékversenyen. A tatabányai atléták 4 arany, 2 ezüst és 2 bronzérem zárták a múlt hétvégét.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a kánikula, országszerte sok napsütésre, csapadékmentes időre és 37-40 fok közötti csúcshőmérsékletre készülhetünk. Az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délelőttöt mindenkinek, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket, információkat. Egy óráig leszek veletek, addig tudtok tőlem dalt kérni, vagy esetleg üzenni rajtam keresztül, úgyhogy használjátok ki. 0620 97 8 97 85-ös. Az órát Cyril és James Blunt közösen indítja, ez a Tears Dry Tonight.

Lotfi Begi és Burai közöse a négyes számú háborgó mélység szólt itt a Forrás Rádióban, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Ed Sheerannel fogunk tovább menni, mert hogy Éva szeretne tőle meghallgatni egy dalt, már indul is az A Little.

Stress Bandidos és a Tequila, ez szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor megyünk is tovább egy újabb dalkéréssel. Szia, Miklós vagyok, szeretném kérni az Egymásba gabajodva új feldolgozását mindenkinek, aki szereti neked kitartást ebben a hőségben. Köszönöm szépen, és egyébként mindenki másnak is kitartást ebben a hőségben. No de, akkor jöjjön most Cyriltől a Stumbling In, remélem, hogy jó dalra gondoltam.

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzenevirág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: Még nap, végtelen élmény.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
1: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója, az imént pedig Serb és Sofian Zau közösét hallhattátok, ez volt a Milwaukee. Most pedig egy kis Buenos Morgan visszatekintő fog következni, Ádi és Roland az erkély és a ló esetéről beszélgettek.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Sakirának egyre rövidebb dalcímei vannak. Volt a Zoo, a Die Die, mi lesz jövőre? Az lesz a következő dalnak cím, hogy C?
3: Hát nagyjából igen. C. Meg kéne néznem, vagy O.
2: O.
3: Meg kéne néznem ezt a filmet. Állítólag jó?
2: Jó.
3: O. O. Te láttad?
2: Nem.
3: Jó van?
2: Nem? Nem, kislányom látta. Neki tetszett.
3: Az első rész az jó volt, ezt tudom. Ebben van a Lajhár, nem, aki az ügyintéző, és ilyen baromi lassan csinálja dolgokat.
2: Talán amit, igen, amit a karakter rémlik.
3: Itt a tatabányai postán is találkozhatsz vele, ha akarod.
2: Ha akarod, ha nem.
3: Közben egyébként gondolkoztam a

0: jó idén vajon megkapom-e a pónit, és azt hiszem ilyen 16 éves korom környéken egyszer karácsonyra kaptam egy ilyen póni figurát.
1: Ja, azt hittem akkor azt mondta drága édesapád, hogy hát kisfiam, az egész pónira nem telik, de az egyik szervét azt már megkapod.
0: Lókolbász, hogy a... nem úgy!
1: Hát te nem úgy érted.
0: Nem úgy, a lókolbász finom.
1: Mit fogsz mindjárt kapni állatvédőktől?
0: De miért te nem ettél még ilyet? De. Szarvas kolbász is jó.
1: De ettem.
0: Sajnos ezek jók.
1: Csak én erről nem beszélek adásban.
0: Ja, értem.
1: Én magam vagyok a megtestesült empátia.
2: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Ez a sláger egy étel lenne. Michelin csillagot kapna.

Szólás Rádió, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója. Egy újabb kéréssel fogunk tovább menni, ami nem másé, mint Dórié, aki barátnőjének, Vikinek szeretné küldeni Tate McRae-től a sportscart. Én pedig ennek nem állok az útjába, szóval indul is a dal.

0: És a Stray Kids közösével az In the Dark-kal fogok búcsúzni, na nem úgy, csak annyi időre, amíg Pisti elmondja a híreket, információkat. Addig pedig várom természetesen a dalkéréseiteket, úgyhogy bombázzatok 0620-978-9785-ös. A következő órát pedig Eminem fogja indítani a Houdinivel. Mutatom!
1: Szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 lesz. Szép vasárnapot, hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. Boszniában erdőtüzek tombolnak a nagy meleg miatt. Továbbra is forgalomkorlátozások vannak Tatán. Már is hozom a részleteket. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A törvény szövege szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és gázolaj hatósági árát. Narancssárga hőségriasztást adta ki Bosznia-Hercegovina legnagyobb részére még péntektől, mert a következő napokban a hőmérséklet helyenként elérheti a 38 Celsius fokot. A tartós hőség és szárazság miatt pedig az ország számos területén csaptak fel erdőtüzek. Mostárban továbbra is oltják a hétfő óta égő hulladéklerakót. A tűz miatt korábban kihirdetett veszélyhelyzet továbbra is érvényben van. A lángok átterjedtek egy közeli gumiabroncs lerakóra is, ami jelentősen rontotta a levegő minőségét. Nyugat-Boszniában erdőtűz dúl, amely több mint 1300 négyzetméternyi fenyvest érint. A nehezen megközelíthető terepen a tűzoltók légi támogatással dolgoznak a lángok megfékezésén. Továbbra is forgalomkorlátozások vannak Tatán a Vízenevirág Fesztivál miatt. Mondom, hol? Június 30-áig a Hajdú utca, Keszthelyi utca, a Magyari Zoltán Művelődési Központ és a Szimpatika gyógyszertár környékén, illetve a Várkanyarnál. Június 29-éig pedig a Hősök tere kastélytér, Fazekas utca kastélytér útvonalon. Kérik, hogy indulás előtt tervezzék meg útvonalukat és számoljanak a megnövekedett forgalommal. A lakosság türelmét és megértését kérik. És végezetül sport, az FTC Telekom waterpolo férfi vízilabda csapata zárta az élen a szezont az Európai Szövetség rangsorában. A LEM beszámolója szerint a második helyre a Barcelonéta lépett fel, amely a sérült Vígvári Vince nélkül Burián Gergellyel nyerte meg június 13-án Máltán a bajnokok ligáját. A spanyolok a BL elődöntőjében 5 méteresekkel éppen a zöldfehéreket győzték le, akik ezt megelőzően egymást követő 2 idényben hódították el a legrangosabb európai kupát. A fináléban Burián 3 góllal, közte a győztes találattal vette ki részét a sikerből. A LEN rangsorban a 3. a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz Pro Recco, amely a döntőben a Barcelonétával szemben maradt alul. A 15-ös listára éppen felfért még egy magyar csapat, a Vasas Plakett.
0: Időjárás.
1: Tovább fokozódik a hőség, a legtöbb helyen zavartalan napsütés várható. A következő napokban délutánonként többfelé elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, csapadék nem valószínű, a meleg estig kitart.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, sziasztok! Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Már csak 2 órátok van arra, hogy dalt kérjetek tőlem, szóval, hogyha szeretnétek, akkor mindenképpen bombázzatok meg vele. 0620 978 98 5-ös, és akkor most, ahogy ígértem, megyünk tovább Eminemmel, szól a Houdini.

0: A Porcs szólt az imént itt a Forrás Rádióban, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. A következő kérés pedig Szilvié, aki a tegnapi Tatai Dash koncert emlékére szeretné küldeni a csajainak az osztrigát. Már indul is!
1: Forrás Rádió, mindig veled! És most jöjjön egy újabb sláger a Vízzen a Virág Fesztivál idei sztárjára!

És a Can You Feel It? Ez volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és természetesen ma is kint leszünk a Vízen a Virág Fesztiválon, 2 órától fogtok minket megtalálni a vár környékén. Na de akkor megyünk tovább egy újabb dalkéréssel, Peti szeretné kérni Lil Nas X-től a Monterót, és küldi mindenkinek, aki szereti.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirág Fesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap. Végtelen élmény.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
4: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
5: Emeld új szintre vállalkozásod! Hirdess ott, ahol mindenki hallja!
6: Mindenki hallja!
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér! Gyorsan, hatékonyan, helyben! Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk! Keresd értékesítőinket!
6: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt! Most pedig vissza a legjobb zenékhez! A műsorszám termék megjelenik.

0: Észre van összes a Nirvana, ez szólt itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Most pedig jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő, Ádi és Roland. Ezen a héten beszélgettek például az évzárókról is, úgyhogy most ebbe fogunk belehallgatni.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Az megfigyelhető, hogy a jó gyerekek, az ilyen eminensek, akiket díjaznak, akiket jutalmaznak, akik mindenből ötöst kapnak, akik így villognak, csillognak, ragyognak, ők kevésbé életképesek?
3: Hát figyelj, szerintem ez egyéniségfüggő. Tehát én azt gondolom, hogy azért a jó tanulók között is vannak olyanok, akik életre valóak, meg egyébként a rosszabb tanulók között is vannak, akik életre valóak, és ugyanez igaz fordítva is.
2: Melyikből lesz jobb vállalkozó?
3: Szerintem nem lehet általánosítani. Én ezt nem szerintem a tanulmányi eredménnyel, én ezt nem a tanulmányi eredménnyel kötném.
2: Én jó tanuló voltam, rossz vállalkozó vagyok. Tehát szerintem itt van egy olyan kis pozitív simlisség, ami kell ahhoz, hogy ezt valaki tudja csinálni.
3: Kell zsiványság, igen.
2: Ez a jó szó, zsiványság.
3: Zsiványság, így van, de én ismertem olyat, aki egyébként jó tanuló volt és jó vállalkozó lett. Több ilyet is ismertem. Úgyhogy akkor én azt gondolom, ez személyiségfüggő áll.
2: Melyik legyen az orvosod?
3: Hát az orvos az olyan legyen, aki az orvos szakmához ért.
2: Tehát nyilván az eminens típus legyen, nem?
3: Az eminens, igen, de mondom, attól, hogy valaki jó tanuló, még lehet zsivány.
2: Ja, tehát akkor ezt is összerakod. Jó, melyikőjük legyen az ügyvéded egy fontos pernél?
3: Hát az ügyvéd az legyen zsivány.
2: Ugye, nyilván. Oda kell a zsiványságfaktor. Jó, ki legyen a könyvelőd? Azért ott is kell a zsiványság, de ott kell a precizitás is.
3: Figyelj, a NAV is hallgat minket. Az eminens.
2: Az igen. Eminens, pontosan, csak is ő, oké. Okay. És milyen rendőr vigyen be, hogyha csinálsz valamit?
3: Hát, csinos.
2: Jó, ez egy
3: másik. Vagy férfi, az másodlagos, legyen csinos.
2: Legyen csinos, csinos tizedes, jó. Oké, okay, ezt is összehozzuk. Érdekes, érdekes, jó. És akkor most ilyenkor már elmondják, hogy mikor van a következő forduló, tehát már rákészítenek, hogy azt mondják, hogy boldog nyarat.
3: A következő tanévre gondolsz? A következő fordulóban tovább jutottak.
2: De egyébként tényleg így van, nem?
3: Hát amúgy igen, valamilyen szinten, igen.
2: Van, aki kibukott?
3: Na hát, most ne, ki?
2: Már hogy ismétel?
3: Kislányom osztályába? Fogalmam nincs.
2: Elvileg mindenki marad.
3: Nem de, tudom, én ezeket nem, tehát én ezt nem
2: csak követem. Elmondják már, hogy elnézést, de elmondjuk, hogy kik azok, akik nem voltak képesek abszolválni.
3: Ne, figyelj, én csak a saját gyerekemre koncentrálok, nekem az is elég.
2: És ő megy tovább.
3: Há, hogy ne.
2: És következő forduló?
3: Következő

0: Nem?
1: Szerintem is. Egyébként a fővárosi nagy cirkuszban.
0: Az meg aztán végképp király.
1: Szoktunk fölmenni, igen, úgyhogy amikor a két gyerek ingyen jön, aztán hát magunknak meg veszünk egyet pluszba.
0: És a rosszaknak nem adnak valami rosszat, itt egy Chris Rudy koncert.
1: Bocs, Rudi.
0: Ne arra,
1: aki
0: úgy,
1: már Rudolf.
0: Az új a Rudolf, az más.
1: Az egyébként persze. Az új dalai tök jó.
0: Így, pontosan.
1: De hogy
0: nem adnak valami rosszat nekik?
1: Ja, hogy be egy büntetéskét, egy olyan élményt, ami egyébként
0: mondok már egy Zsámbó Árpi versmondó est. Valamit, tehát hogy a...
1: Hát azért én úgy meghallgattam az Árpit, ahogy verset mond.
0: Nyárra is legyen valami.
1: Most képzeld el azért, az Árpit, ahogy átéléssel próbál elszavarni valamit.
0: Én nekem bejönne.
1: Esetleg Fekete Pákó szaval.
0: Fekete Pákó szaval, az a baj, arra én is akarok menni.
1: Várjál, de kit szavaljon ki az, akit olyan...
0: Bárkit. Tényleg bárkit.
2: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Hőség, lüktető ritmusok és a legjobb zenék. A Forrás Rádió, a Vízzel-e Virág Fesztivál hivatalos rádiója.

Empire, és a valami legyen, ez volt itt a Forrás Rádióban, és akkor most megyünk tovább Andi kérésével. Szia, szeretnék egy pörgős számot küldeni a férjemnek és a két lányomnak, Zsófinak és Szandinak, legyen szép napjuk. Így legyen, szól akkor nekik Precioso és Lorel közöse a Havan.

Ez az óra Marshmallow és Farukó közösével zárul, ez volt az Esta Vida, most pedig jön Szabó István a hírekkel, információkkal, utána pedig Zara Larsson fogja indítani a következő órát a Crush-sal. Addig is küldjétek, hogyha szeretnétek dalt kérni, mert már nem sok idő van hátra, 0620 978 98 5-ös.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva a déli 12 óra, közeleg a déli harangszó. Üdvözlöm Önöket! Radikálisan csökkentik a plakáthelyek számát a fővárosban, lezárják a Tóvároskert megállónál lévő vasúti átjárót Tatán, megkezdte a felkészülést az MB3 ezüstérmese, az Opus Tigász Tatabánya. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat és a reklámállókat, 1/5-ére csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig, a fővárosi közgyűlés pénteki döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Ez a szabályozás együttesen biztosítja a reklámszennyezés radikális csökkentését, illetve a városkép védelmét, fogalmaztak az elfogadott javaslatban. Budapest közigazgatási területén a hivatalos állami reklámkataszter szerint 15 688 közterületi vagy közterületről látható reklámeszköz található. A fővárosban jelenleg 8393 óriás plakát, 955 hirdetőoszlop és több mint 200 reklámháló van bejelentve. Berg Judit író, Popa Gergely, a Szombathelyi Szavária szimfonikus zenekar korábbi igazgatója és Sipos Imre színművész, helyettes államtitkár lett, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Berg Judit az irodalomért és a közművelődésért, Sipos Imre az előadó művészetekért, míg Popa Gergely a zeneművészetért felelős helyettes államtitkári tisztséget fogja ellátni, írja közösségi oldalán az államtitkár. Karbantartás miatt június 27-én éjféltől 0 órától július 4-én 18 óráig lezárják a Tóvároskert megállónál lévő vasúti átjárót. Ez idő alatt a kerékpáros és gyalogos forgalom számára biztosított lesz az átjárás. A lezárás csak a járműforgalomra vonatkozik. Tata közösségi oldalán megosztott tájékoztatójából az is kiderül, hogy a Budapest-Győr-Hegyeshalom fővonalon több helyen végeznek előre tervezett zajjal járó karbantartást, amely a Tóvároskerti vasúti átjárót is érintik. És végezetül sport, megkezdte a felkészülést az MB3 ezüstérmese, az Opus Tigász Tatabánya. Horváth Ferenc legénysége a feljutás reményében készül a 26-27-es idényre, és már szombaton pályára lépett Komáromban. A következő júliusi felkészülési ellenfelek között ott a Monor, a Csákvár, a Gyirmút, a Sárisáb és a Siófok alakulata is.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a kánikula, országszerte sok napsütésre, csapadékmentes időre és 37-40 fok közötti csúcsőmérsékletre készülhetünk. Az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, köszi a híreket, információkat, és akkor belevágunk az utolsó órába, legalábbis ami a dalkéréseket érinti, szóval, hogyha van még valamilyen dal, ami bennetek maradt, akkor küldjétek el nekem 0620 978 9785-ös. Az óra pedig indul Zala Larsonnal, ahogy ígértem.

Crush Hasselt itt a Forrás Rádióban, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. A következő kérés pedig Robié lesz, aki egy One Republic dalt szeretne küldeni mindenkinek, aki szereti. Úgyhogy indul a run.

Regán Lili és Chris Willis közös a Blue Heart után pedig megyünk is tovább Tommy kérésével, aki az egész családjának szeretné küldeni David Guetta és Bibi Rexa közösét. Ez lesz az I'm Good.

0: Joel Corey és Rita Ora közöse a Drinkin elszólt itt a Forrás Rádióban, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Most pedig jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő. Ádival és Rolanddal beszélgettünk a sztár allőrökről is. Ebbe hallgatunk most bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Az ilyen sztár allőrökkel mennyire vagytok képben, mert én ezt egy időben kutattam, és elég sok mindent tudok alapból.
0: Én néha megnézem őket, de aztán így elfelejtem már.
3: Én hazai frontról azért hallok ilyeneket, ilyen szervező kollégáktól,
0: ja, hát ugye én is, igen.
3: Nyilván tapasztalom is mondjuk rendezvényeken, de azok nem olyan extrémek, mint a világsztároknál. Tehát azért ennyire még nem rugaszkodott el idehaza szerintem senki.
2: Nekem a kedvencem, azt hiszem, hogy pont a Gerendai Károlyjal beszélgettem, hogy volt egyszer egy olyan kérésük a Szigetre, nem mondta meg, hogy melyik zenekar, hogy mindenképpen legyen hátul konditerem. Ilyen kis vizébe, ilyen kis boxba kellett azt oda létesíteni, ilyen konténerbe. És meg is csinálták, nem kis meló volt, és jött a sztár fellépő, és kérdezte, hogy ez meg mi. És mondták, hogy hát ez a konditerem. És elkezdett röhögni. És akkor így kérdezték, hogy de miért? Hát ott van a Ryderben. Igen, beleírom, meg kíváncsi voltam, melyik az az őrült, aki végre megcsinálja egyszer.
0: Ó, Istenem.
2: Tehát, hogy van
0: csak
2: egy
0: ebben nem
2: szint.
0: Gondolnak bele, hogy amúgy ez pénzbe kerül. Tehát, hogy így...
3: Meg mennyi melóba.
0: Igen.
2: Azt hiszem az Ozzy Osbourne volt az, aki fekete WC-t kért, tehát, hogy a márvány is feketéből legyen. Tehát voltak ilyen igények, meg ilyen kérések. De most itt van néhány, amiről nem annyira tudtam. Ugye, hogyha már itt volt Magyarországon Arnold Schwarzenegger, nem tudom, mennyire követtétek, az M2-es lezárták, rendhagyó módon egyébként napközben, két napra.
0: Igen.
2: Lehet, hogy Arnie már egy kicsit idősebb, és akkor nem szeretne este forgatni. Egyébként szerintem meglepően kevés pénzért láttátok, mennyire adtuk oda?
3: Fogalmam nincs.
0: Hát, hogy nappali forgatás.
2: Mennyire adál a metróban? Nem tök mindegy, hogy nappal van, vagy este a metróban forgat?
0: Ja, hogy úgy a metróban hát gondolod, de az utcát is lezárták.
3: Amely... Erre még tippem sincs, tehát hogy mennyire
2: adnád oda, de úgy, hogy le van zárva, azt hiszem a Deáktól az Őrsig, tehát hogy ott a vége van lezárva.
3: Fú, te, hát én nem hát, tudom.
2: Két
3: akkor
2: napra mennyire adod?
3: Hát minimum.
2: Te vagy a főváros.
3: Több 10 millió forint.
2: Mennyi?
3: Nem, 50 millió forint.
2: Andi?
0: Nem tudom, 25.
2: 50. 50, és szerintem ez kevés, hogy nem tudom, én ennél többért adnám, mert leállították az egész várost. Pótlóbuszok, mi egyebek.
0: Na, hát meg az utcát is lezárták, tehát nem csak a metrót, és azért mondtam ugye, hogy lehet, hogy nappali forgatás volt, mert lehet, hogy úgy vették fel, hogy valahova lerohan a metróba. Érted?
2: Aha. Tehát hát meg azért berendezni, azért... átrendezni a dolgokat, az is melós. Na mindegy, egyébként ő még a közvetlenebbek közé tartozik, tehát hogy ő ugye itt biciklivel, e-bike-kal mászkál a városban. Nekem van ismerősöm, aki nagy rajongója, oda is tudott menni abba a konditerembe, ahova ő elment, mert akart menni konditerembe, tehát hogy ő ilyen szempontból szimpatikus, de azért neki is voltak régen hákliai, még a kormányzósága előtt. Például ő volt az, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ahova megy, vigyenek mögötte konditermet kamionnal.
3: Ez jó, de,
0: na, de ő használja is.
3: Igen.
0: Igen, tehát akkor így van értelme, hogyha használja, de hogyha valaki csak itt poénból írja bele, hát...
3: Ez nettó hülyeség.
2: Jó, na figyeljetek, de van itt még rengeteg, és vannak nagy kedvenceim. Például Mariah Carey. Nem minden fellépése, de volt egy fellépése, ahol több korábbi stábtag szerint 20 fehér kis cicát és 100 fehér galambot kért egy karácsonyi fellépéshez hátra.
3: Teljesen indokolt. Anélkül én sem tudnám elképzelni.
0: Szegény.
3: Csak ne ereszték össze a macskákat és a galambokat, mert hát, akkor annak csúnya vége lesz. És
0: mondjuk ezek még kis cicák, csak játszanak velük.
2: Összeáll a stáb, tudod, és akkor 20 fehér kis cica, na mi lesz? Hát ez karamell, szép, befestjük, jó lesz. Tehát, hogy ez azért most, hogyha kéne szerezned 20 fehér kis cicát?
0: Hát, igen.
2: Lennének bajok, nem?
0: Igen.
2: Ja, meg állítólag nem szeret Mariah Carey lépcsőn közlekedni, mert hogy a tűsarkúban az nem annyira jó, tehát hogyha lehet, akkor ne legyen lépcső, ha mégis van, akkor kísérjék.
3: Na? Igazi díva, maradjunk jó, ennyiben. Végül is, igen.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. Nem tudsz dönteni, mit hallgass? Mi már eldöntöttük helyette. Forrás Rádió. Mi?

A Smooth 1999-ből szólt ez a szuper dal itt a Forrás Rádióban, a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiójában. És én most el is fogok tőletek köszönni, természetesen egy kérés még hátra van, úgyhogy azt mindenképpen teljesíteni fogom, és hát eddig azért próbáltam minden kérést teljesíteni, ha valami kimaradt, akkor ne haragudjatok, jövő hét szombaton és vasárnap tudtok ismét dalokat kérni majd tőlünk. No de, még van egy feladatom, hogy elmondjam nektek azt, hogy kint leszünk a Vízzenevirág Fesztiválon a mai napon is Tatán, úgyhogy meg tudtok minket látogatni, a vár környékén keressetek. Készültünk játékkal is, tudtok tőlünk pici apróságokat nyerni, úgyhogy ha van kedvetek, akkor gyertek, jöjjetek ki. Én most veszem a táskámat, és rohanok, hogy odaérjek időben. További szép délutánt kívánok mindenkinek, kint találkozunk a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon, és akkor most teljesüljön Timi kérése, ami nem volt más, mint a halott pénztől a gyerekek.

0: focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
3: Pontban 1 óra van, jó napot kívánok! Átadták Komárom város egészségügyi díjait. Képviselőtestületi ülés tartottak Komáromban. 2 kisgólya kapott nevet és gyűrűt. Már is jövök a részletekkel, ezek a Komáromi Krónika hírei. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. És akkor a folytatás. Átadták Komárom város egészségügyi díjait. A komáromi egészségügyben dolgozókat köszöntötték a Semmelweis nap alkalmából a Jókai moziban rendezett ünnepi eseményen. Idén Holcerné dr. János Janita Eszter házi orvos és dr. Kardosné dr. Forrási Klaudia belgyógyász reumatológus szakorvos vehette át Komárom város egészségügyi díját. A vendégeket dr. Molnár Attila polgármester, dr. Kreft Horváth Lórán alpolgármester, dr. Szakáli Ignác Imre, a komáromi Seje János kórház orvosigazgatója és dr. Árvai Nikolett államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte. Képviselőtestületi ülést tartottak Komáromban, döntöttek a Kistáltos óvoda vezetői pályázatával kapcsolatban. Tóth Tímea kapott megbízatást 5 éves határozott időtartamra. Továbbá a komáromiak nagy többségének véleménye alapján nem támogatták a közösségi elektromos rollerek telepítését Komáromba. A KRESZ ide vonatkozó módosításait követően újra várják majd a Komáromban élők véleményét rollerügyben. Ingatlanok meghirdetéséről is határoztak, valamint a fiatalok részére 2 lakás meghirdetésére is sor került az Esély Otthon program keretében. 2 kisgólya kapott nevet és gyűrűt Szőnyben. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület, a Dunai Poly Nemzeti Park Igazgatósága és az EON Észak-Dunántúli Áramhálózati ZRT összefogásával immár 18. alkalommal rendezték meg a látványos és mindenki számára nyitott gólya gyűrűzést. Szőnyben a Szabadság utcai fészeknél gyűltek össze az érdeklődők, a fészekben 2 egészséges gólya fióka várta az érdeklődőket. A gyerekek a 2 kisgólyának a Csepp és a Lara nevet adták. A vásártéri fészekben a gólyák később kezdtek költeni, így ott egyelőre még várni kell, hogy kiderüljön, hány fióka cseperedik majd. És végül programajánlat július 3-án pénteken este 6-tól Szép szavak, szép hangok a könyvtár udvarán címmel zenével egybekötött zenés felolvasó estet tartanak Komáromban, tehát a könyvtár udvarán. Felolvas Rédenyiné Horváth Krisztina, szaxofonon Musit Székely Anna, a belépés ingyenes. Ez volt a Komáromi Krónika, köszönöm figyelmüket, Szabó Istvánt hallották. További jó rádiózást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékre!

Ez a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója, és ma délután is a helyszínről jelentkezünk a Vízzene Virág Fesztiválról, ahogy tettük azt egyébként tegnap, illetve tegnap előtt délután is. 2 órától tehát már a helyszínről hozzuk nektek a legjobb slágereket, amiket azért addig sem hiányolhattok. Jason Derulo érkezik már is, ez a Glad You Came.

0: tipikus. Buenos Morgan! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülő show.

0: Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Lap és helyszíni játékok, ezekkel jelentkezünk 2 órától a Vízzene Virág Fesztiválról. Lehet velünk dobókockázni és szerencsekereket játszani is, úgyhogy mindenféleképpen érdemes minket a helyszínen meglátogatni. Elton John és Britney Spears slágerét pedig már is pörgetem, ez a Hold Me Closer.

üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

Ez a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. 2 órától már a fesztivál helyszínéről jelentkezünk, de addig is hozom nektek a jobbnál jobb slágereket. A folytatásban például Purple Disco Machine és Kungs közös, ez már is a Substitution.

tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép vasárnap délután üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva délután 2 óra lesz. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Belgiumban és Hollandiában is tombol a hőség, nagy rendezvények maradnak el. 8 érmet szereztek a Tatabányai Sportklub versenyzői. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvívője az MTI érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó, eltérő vámtarifa számú árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró lesz összesen. Ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú, azonos vámtarifa számú pamut pólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró, mondta a szóvivő. A rendkívül magas hőmérséklet miatt lemondták Belgiumban az 1815-ös Waterloo-i csata hagyományőrző hétvégére tervezett katonai bemutatóját. A hagyományos, évente megtartott grandiózus csata jelenetekben több ezer kórhű jelmezbe öltözött katona küzd az egykori harctéren. Az öltözék azonban már önmagában is nagyon meleg. Továbbá a rendkívüli hőhelyzet miatt Hollandiában nem tartanak meg egy technózenei fesztivált. Július 3-án pénteken este 6-tól Szép szavak, szép hangok a könyvtár udvarán címmel zenével egybekötött zenés felolvasó estet tartanak Komáromban, tehát a könyvtár udvarán. Felolvas Zsédenyiné Horváth Krisztina, szaxofonon Music Székely Anna. A belépés ingyenes. És végezetül sport, 8 érmet szereztek a Tatabányai Sportklub versenyzői a Veszprémi Balaton bajnokságon és a budapesti Szabó István emlékversenyen. A tatabányai atléták 4 arany, 2 ezüst és 2 bronzér emmel zárták a múlt hétvégét.
0: Időjárás.
1: Tovább fokozódik a hőség, a legtöbb helyen zavartalan napsütés várható. A következő napokban délutánonként többfelé elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, csapadék nem valószínű, a meleg estig kitart.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hét.

0: 6 perccel járunk 2:45 előtt. Vidám délután kívánunk mindenkinek, immár a helyszínről itt vagyunk kint a Vízzene Virág Fesztiválon Tatán. Hát most már így harmadik nap, ugye péntek, szombat és vasárnap után is, és hát itt van velünk Andi.
1: Sziasztok!
0: Itt van Lackó.
2: Hello, hello, sziasztok!
0: Jó magam pedig Roland, úgyhogy szép jó napot. Buenos délután, ahogy ezt mondtam ugye tegnap is mindenkinek. Hogy bírjátok eddig ezt a kánikulát? Srácok, mi a helyzet? Andikám 38-39 fok, karcoljuk a 40-et.
1: Igen, én nagyon nehezen bírom. Én nagyon le vagyok élve gyerekek között, én alig várom, hogy vége legyen a napnak.
2: Én meg már megszoktam, hogy karcolom a 40-et.
0: Én már elértem, tehát én meghaladom a hőfokot.
2: Igen, úgyhogy nagyjából életkorral egyenlő egyébként. Na mindegy, szóval, hogy nagyon-nagyon durva, ami itt van időjárás tekintetében. Hát próbáljuk kihúzni ezt a napot is, úgyhogy kitartás mindenkinek.
0: Így van, de itt van Tomi is előbb, mondta, meg már felülről karcolja. Igen, hát én mondtam ugye, hogy én úgy vagyok, mint a hőmérséklet, hogy 40 feels like 30, de az utóbbinál az nem annyira van meg. Na az a helyzet, hogy egyébként hőségriadó van, ugye hivatalosan is, ha jól tudom.
1: Igen.
0: Erre egyébként odafigyelnek nagyon a szervezők is, mert ugye itt egész nap járnak kocsikkal, osztogatják a vizet, ez nagyon-nagyon klassz dolog, úgyhogy köszönjük szépen, mi is kaptunk tegnap, ma talán még nem, de biztos ma is fogunk kapni, kérni tuti. Úgyhogy mindenki fogyasszon megfelelő mennyiségű folyadékot, ez az egyik legfontosabb. Voltatok tegnap koncerten? Láttam, te pózoltál a Dániel fivel.
1: Igen, pózoltam. Igen, voltunk. Nagyon jó volt egyébként, tényleg. Tehát az hihetetlen, hogy ugyanolyan hangja van élőben.
0: Ez ma már meglepő.
1: Ez ma már, ez az, hogy ma már ez meglepő sajnos. De igen, igen, nagyon-nagyon jó koncert volt, és ki is jött egyébként a közönség közé, úgyhogy azon meg is lepődtünk. Nagyon élvezte mindenki.
3: Tehát,
0: hát attól függ, ha rá tudják tolni az autotyunt, akkor igen. Ha működik a koncerten az autotyún. Te nem pozoltál Desse, de megnézted azért?
2: De meg belenéztem a műsorba, mert én közben még konferáltam is, úgyhogy az alatt az idő alatt, amíg ment az Oller Zsoltinak a programja, átszöktem, és akkor belenéztem a Desbe, és akkor visszaértem az Oller Zsoltinak a műsornak a végére, és hát Fecó barátunkkal együtt ott közösen élveztük azt a műsort, ami Zsolti adott. Egyébként tényleg olyan utcabál jellegű hangulat volt ott a várszínpadnál, tök jó volt.
0: Igen, Zsolti hatalmas nagy bulit csinál. Gyerekek, tegnap abszolút telt ház volt, kíváncsi vagyok, ma mennyien lesznek. Na, feltámadt a szél, ami alapvetően tök jó, mert nem sűrű meg annyira, de az összes papírunkat elfújja. Hamarosan elmondjuk az összes létező programot, ami a mai napra vonatkozik. Ugye van nekünk nagy színpadunk, van nekünk egy családi szigetünk, meg van nekünk rock szigetünk is. Ugye utóbbi helyen ma is a Szabó Pistét lehet látni, hogyha valakinek ez vizuális élményt jelent, mert annyira pervers, akkor tessék
1: jobban
0: a Pistiben gyönyörködni, hallgatni azt azért talán jobb. Na, szóval itt vagyunk ma is, egészen este 6 óráig lehet velünk találkozni a megszokott helyen. Hoztuk a játékainkat is, nem sokára ezekről is mesélünk. Tartsatok velünk!

0: szakaszon.
1: Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeledt dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
3: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap. Végtelen élmény.
4: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
5: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Továbbra is itt vagyunk a helyszín Tata Vízzene Virág Fesztivál. Hát ragyogóan szép délután mindenkinek. Hát túlságosan is ragyog, legalábbis ami a hőmérsékletet illeti. Ígértem, hogy végigfutunk a mai nap programján, úgyhogy hölgyek ki az elsőbség alapon, akkor nézzük a Családi Sziget mai programjait Andi interpretálásában. Milyen szép szavakat ismerek.
1: Igen, köszönöm szépen a felvezetőt, Roland. Na, nézzük akkor, mi lesz a Családi Szigeten. 13:45-kor kezdődött a virágkötő workshop, szóval már ott nagyjából már csinálják ugye a virágokat. 15:45-kor a Dottis Jazz Trio érkezik, 16:20-kor pedig a Sohasem zenekar, aztán 18-tól Kis Barázs bűvés show-ja lesz, 19-től az L&B Music Factory érkezik a színpadra, 20:15-kor a Szomori Fiúk zenekar, 21:45-kor DJ Tomislo, és 22:45-kor RHS.
0: Így van, DJ-vel zárul tehát a Családi színpadnak a mai program kínálata. A nagy színpad elég könnyen megjegyezhető. 4:07-kor Don't Stop the Queen a színpadon, úgyhogy jönnek a klasszikus Queen slágerek. Este 8 órától érkezik sok a kedvence, a Parnograst, és 9:30-tól a mai nap talán legjobban várt koncertje, Biolex és a Slep lépnek színpadra. Gyanítom, hogy itt azért hát körülbelül annyian lehetnek majd, mint mondjuk tegnap színpadra lépésekor, és hát van nekünk egy rockszigetünk is, ugye, Lackó?
2: Igen, ott pedig egy Szabó Pistink, aki 13 órakor nyitotta majd a programokat, igen, hát kicsit múlt időben vagyok még. Pero Music évzáró gála zajlik ugyanis most. Aztán 17:45-kor Tornoszki All Axis, 19:30-kor Mobilmánia Vikidál Gyulával, majd Bikini 4:10-kor, hát ebben a melegben még lehet, hogy bikiniben.
0: Azon mondjuk meglepődnék.
1: Azt mondjuk megnézném.
2: Dénagy Lajos bikiniben?
1: Igen.
2: Szerintem sose játszották velük el ezt a poént, egyébként biztosan vagyok az első, tuti.
1: Lehet.
2: Tehát, hogy a bikinit nem bikiniben. Lehet, hogy a Bétótászló is elsütött ezt már.
1: Biztos.
2: Na mindegy.
0: Szerintem érthetőbb lenne, ha ti lennétek Andi bikiniben, de látod, hogy még ez sem valósult meg.
1: Mi lennénk a pompom lányokat fönt, vagy mire gondoltál?
0: Na, arról jó kis videókat lehetne készíteni. Gyanítom, hogy nagyot menne a közösségi médiában. Hát tegnap egyébként az is nagyot ment, amikor ugye Tambrus Attilával beszélgettünk, aki ugye itt van, gondolom még ma is, úgyhogy meg lehet találni Attilát, aki hozta ugye a kézműves termékeit, mert ugye fazekaskodik, fazekaskodik. Mindegy, szóval, hogy fazekasként itt van.
2: De nekem az amerikai, miről beszélek, a valami Amerika 3-ba jut az a részlet eszembe, amikor a Nagy Ervin megszólal, hogy éppen mit csinál.
1: Ja, igen.
0: Szerintem, aki látta a filmet, az tudja, aki nem, az pedig pótolja mindenképpen. Szóval ez lesz a mai kínálat, és hát természetesen emellett meg lehet keresni minket is a helyszínen, mert hogy vannak nekünk itt játékaink, hát ugye leginkább a szerencsekerék az, ami pörög, és itt ugye több témával is készülünk.
1: Igen, van filmes témánk, van ugye a rádióhoz kapcsolódó téma, van a Vízzene Virág Fesztiválhoz kapcsolódó téma, meg ugye könnyű zenei, hát mivel rádió vagyunk, ezért nyilván van egy olyan is.
0: Így van, úgyhogy kvíz kérdésekre kell helyes választ adni, ezzel pedig nyerhettek, rengeteg klassz repi ajándékunk van, vannak sörnyitóink, legyezőink, azok nagyon népszerűek ebben a dögmelegben, mondjuk nem csodálom, vannak buborékfújóink, most így hirtelen első napszemüvegek, tollak, úgyhogy tényleg tele vagyunk mindenféle klassz nyereményekkel. Ezért is érdemes minket felkeresni itt a helyszínen a Vízzene Virág Fesztiválon.

0: helyszín természetesen Tata, egészen este 6 óráig itt vagyunk a Vízzene Virágfesztiválon. Csatlakozott hozzánk Kitty is. Hello!
1: Hello, sziasztok!
2: Szia, Kitty!
0: És hát Laszkó pedig továbbra is itt van. A gyerekek, azt a kérdést gondoltam, hogy picit körbejárni, itt vagyunk egy fesztiválon, és hát ma már szerintem egyszerűen megkerülhetetlen téma, hogy bármilyen koncertre is kimész, szinte többen telefonoznak, mint amennyien pusztán magát az élményt élvezik. Ti hogy vagytok ezzel? Volt, hogy végig videóztatok már mondjuk egy-egy koncertet, vagy egyáltalán ez mennyire áll közel hozzátok? Én a Kitty válaszát sejtem, szerintem őt tuti, hogy zavarná, hogyha neki videóznia kellene közben.
1: Hát figyelj, tegnap egyébként volt egy olyan tervem, hogy a Dániel Fi koncertnél előveszem, és a kedvenc számomat felveszem, de egyszerűen annyira vitte az élmény, hogy nem vettem elő a telefont, úgyhogy nem vettem föl. De láttam, hogy körülöttem viszont sokan videóztak, fotózkodtak.
0: Meg egyébként van olyan ember, aki ezeket visszanézi? Lackó, te csináltál már ilyet? Belőle, hát én kinézem azért, hogy te mondjuk veszel fel a videót, de azt nem tudom, visszanézed-e?
2: Szoktam felvenni, de nagyon ritkán és nagyon keveset. Tehát, hogy én nem koncertfelvételeket készítek, hanem ilyen adott pillanatokat, ilyen kis 10-15 másodperces részleteket felveszek, azt elküldöm a bizonyos baráti csoportokba, megírom nekik, hogy miért nem vagytok itt, különféle jókívánságok mellett. Aztán néha-néha azért így visszanézegetem, de hát ugyanúgy nézem vissza ezeket a felvételeket, mint bármi más, mit tudom én, egy nyaralással, vagy bármi más élménnyel kapcsolatos. Tehát, hogy amikor éppen elém kerül, jaj, de jó volt, ez milyen marha jó volt, és akkor ezt visszanézem, de amúgy sem vagyok egy nagy visszanézős, de emlékben mindent elteszek, szóval gyűjtögetni, meg gyűjtögetek.
3: Egyébként a nudi strandos képeket, videókat, ezokat, hogy
2: akarom nézni. Nem, képzeld el, ott tilos fotózni, úgyhogy...
0: Tényleg? Azt hiszem, hogy AI lehetett. Nudi strandon tilos?
2: AI volt, igen. Tessék?
0: Tilos a nudi strandon fotózni,
2: abszolút,
0: videózni?
2: Abszolút, ki van téve az is, hogy az autós kamerát sem szabad elindítani. Hát ezt nem tudom, mennyien tartják be. Na mindegy.
0: Mert azzal, na mindegy.
1: Mondjuk most azért reméljük, hogy egy rejtett selfit nem csináltál magadról.
2: De, tényleg.
1: De akkor örülünk, hogy nem mutattad meg.
2: De csak felső testig. Tehát, hogy
1: ja, az sem.
2: Roland, túlválogatós vagy. Azt
1: is mesztelen.
0: Az sem. Fú, gyerekek, én nem tudom, az mennyire Tinder kompatibilis például egy nudista strandos selfie. Na mindegy. Nem, egyébként én meg úgy vagyok vele, hogy én is csak ilyen dal részleteket szoktam felvenni, akkor, ha mondjuk, mit tudom én, tényleg ismerősök kérik, vagy mondjuk a gyerekek kérik, hogy új, nem tudnak ott lenni, és akkor mondjuk vegyek fel nekik egy-egy adott számot, és ennyi. De hogy az, hogy mondjuk végig videózni egy koncertet, szerintem gáz. Tehát megfosztod magad attól az élménytől, amit egyébként adna maga a koncert.
2: Igen, ezzel teljes mértékben egyetértek. Alapvetően tényleg kis részleteket felvesz az ember, de hogy az egészet, és csinálj magadnak egy olyan koncertfelvételt, ami hiába jobbak, szebbek, de minden fejlettebb egy mobiltelefon, azért nem fogja visszaadni ezt az élményt. Ezt éljétek át szerintem, inkább, mint hogy videózgattok. És a többieknek egyébként barom idegesítő.
0: Igen, szerintem is. Na, hát akkor ezt így megállapítottuk, ezt a konzekvenciát szépen levontuk, erre az órára akkor zárásként, ugye, mert hogy közeledünk az óra végéhez, de természetesen 3 után is itt leszünk, és keressétek a Forrás Rádió standját, mert természetesen ma is lehet velünk játszani, készültünk nagyon frankó kis szerencsekerékkel.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3:03, szép vasárnap délutánt hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. Boszniában erdőtüzek tombolnak a nagy meleg miatt, továbbra is forgalomkorlátozások vannak Tatán. Ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó István, jövök a részletekkel. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A törvény szövege szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és gázolaj hatósági árát. Narancssárga hőségriasztást adtak ki Bosznia-Hercegovina legnagyobb részére még péntektől, mert a következő napokban a hőmérséklet helyenként elérheti a 38 Celsius fokot, a tartós hőség és szárazság miatt pedig az ország számos területén csaptak fel erdőtüzek. Mostárban továbbra is oltják a hétfő óta égő hulladéklerakót, a tűz miatt korábban kihirdetett veszélyhelyzet továbbra is érvényben van. A lángok átterjedtek egy közeli gumiabroncs lerakóra is, ami jelentősen rontotta a levegő minőségét. Nyugat-Boszniában erdőtűz dúl, amely több mint 1300 négyzetméternyi fenyvest érint. A nehezen megközelíthető terepen a tűzoltók légi támogatással dolgoznak a lángok megfékezésén. Továbbra is forgalomkorlátozások vannak Tatán a Vízenevirág Fesztivál miatt. Mondom, hol? Június 30-ig a Hajdú utca, Keszthelyi utca, a Magyari Zoltán Művelődési Központ és a Szimpatika gyógyszertár környékén, illetve a Várkanyarnál. Június 29-ig pedig a Hősök tere Kastélytér, Fazekas utca Kastélytér útvonalon. Kérik, hogy indulás előtt tervezzék meg útvonalukat és számoljanak a megnövekedett forgalommal. A lakosság türelmét és megértését kérik. És végezetül sport, az FTC Telekom Waterpolo férfi vízilabda csapata zárta az élen a szezont az Európai Szövetség rangsorában. A LEM beszámolója szerint a második helyre a Barcelonéta lépett fel, amely a sérült Vígvári Vince nélkül Burián Gergellyel nyerte meg június 13-án Máltán a Bajnokok Ligáját. A spanyolok a BL elődöntőjében 5 méteresekkel éppen a zöldfehéreket győzték le, akik ezt megelőzően egymást követő két idényben hódították el a legrangosabb európai kupát. A fináléban Burián 3 góllal, közte a győztes találattal vette ki részét a sikerből. A LEN rangsorban a harmadik, a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz Pro Recco, amely a döntőben a Barcelonétával szemben maradt alul. A 15-ös listára éppen felfért még egy magyar csapat, a Vasas Plakett.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a kánikula, országszerte sok napsütésre, csapadékmentes időre is 37-40 fok közötti csúcshőmérsékletre készülhetünk. Az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra a Tatai Víz.

0: És továbbra is Tatáról jelentkezünk, a Vízzene Virág Fesztiválról, innen a Forrás Rádió standjáról. A fesztivál utolsó napját írjuk, járjuk, élvezzük, amennyire lehet élvezni. Így egy kicsit, nem tudom, fáradtság jellemző ilyenkor, vagy egy ilyen utolsó tombolás? Ki hogy áll, srácok, közületek mondjuk egy fesztivál zárónaphoz, Andi?
1: Ránézzük a lackora, nem azt jut eszembe, hogy...
2: Tombol a fáradtság. Lacka, ki mindjárt ülve rossz.
1: És az a baj, hogy nem látod, hova néz, ha szemüvegétől.
3: Hú, ez a legjobb az egészben.
1: Idegesítő.
3: Igen.
0: De ez ilyen poncsorozott, pókerezni ne járt, ne menjél benne.
3: Hát igen, az a mondjuk elég rossz lenne, hogyha azzal pókereznék, ami rajtam van, de nézd, tessék, Andi. Ó, basszus, ne, ez nem is volt. Most vakultam meg ebben a pillanatban. Szépségettől.
1: A biztos, igen.
3: Egyébként tényleg nem annyira jó ez, hogyha itt a napsütést nem próbálom megkompenzálni ezzel a napszemeggel. Ilyenkor muszáj egész egyszerűen. De visszatérve a tombolás fáradtság kérdésére, az a helyzet, hogy én már lehet, hogy kicsit beöregettem ebbe az egész fesztiválba ilyenkor. Tehát, hogy megnézek egy-két programot, vagy letolok egy egész napot, mint tegnap a színpadon, és a harmadik napra már úgy, hát úgy már úgy vágyakozva nézek, tudod, mint az utolsó süti, amit úgy még megenni, de már nem fér beléd. Na, valami ilyesmi az érzés.
1: Igazából szerintem nem is a fesztiválozással van, meg a több nappal van a bajunk, hanem inkább a meleggel.
3: Vagy a meleg.
1: Engem szerintem a meleg szív le nagyon, meg az, hogy ugye most éjszaka is ilyen 25 nem tudom hány fokok vannak, és nem hűl le a lakás, és például ugye akkor se tud ugye a szervezetet fellélegezni. Én szerintem biztos, hogy a meleg miatt van, és nem azért, mert öregek vagyunk.
0: Fú, gyerekek, én rádiós kitelepüléssel álmodtam, tehát hogy az...
1: Ja,
0: én annyira rosszul aludtam, hogy komolyan, tehát
3: és benne volt állatkó. És ezt a hanulista érdemérem jár Rolandnak!
0: Ja, nem, tényleg, arra emlékszem, hogy veled beszélgettem a műsorról valamit. De nem tudom már mit, csak azt mondom, hogy benne
3: az
0: voltál.
3: Az álmodban?
0: Igen.
3: Úristen.
0: Igen.
3: Én is egyszer álmodtam veled.
1: Szóval rémálmaid voltak?
3: Úgyhogy lehet, hogy ilyen rossz álom volt, valami hasonló volt nekem is egyszer. Igen? Nem mostanában, de volt. Volt, lehet, hogy most ért oda hozzád a másik felé.
0: Ez ilyen vándor álom lehet akkor. Nem, egyébként tényleg nehéz. Tehát én azt gondolom, hogy azért, ha valaki egy ilyen hőségben végig tombol egy egész hétvégét, és végig nyomja az összes koncertet, és közben elmondom, rögnek a kollégák, mert olyan mikrofonom van, ami lefittyed. Tehát, hogy nekem egy pár perc elég ahhoz, hogy
3: elkukadjon.
0: De most a Tomi megmarkolta a végét, így jó. Hagyjad, fogom én magamnak.
1: Nem jól csinálod, látod?
0: Hagyjad, így tartom, én két kézzel fogom, mert nehéz.
3: Istenem, de rossz. Szóval
0: ott tartunk,
1: hogy kezdünk. Hogy lefittyed.
3: A legkönnyebb mikrofontól, igen,
0: szóval. Igen, innen kanyarodjunk vissza valami normálishoz.
3: Fú, innen nagyon nehéz. Szóval igen, meleg van, éjszaka is meleg van, amúgy 26 fok volt éjjel, amikor eljöttem innen ilyen egy óra környéken, úgyhogy tényleg baromi meleg van.
1: Isten,
3: elképesztő. Azt abszolút ráírom arra a számára most, hogy azért vagyok valószínűleg én is ilyen mert napközben van 40 fok, éjjel meg ennyi, és tényleg nem tudsz pihenni, és akkor még rá is teszel arra, hogy elmész bulizni, ott nyilván ugrándozol egy keveset, ott is megterheled a szervezetedet, aztán másnap, harmadnap jössz vissza, és a harmadik napon már ilyen, hát inkább a vízben kívánkoznál lenni, amiben ugye nem lehet, de egy jó kis strandot majd két hét múlva azért így előre elben mondom, hogy megeresztünk majd itt a Forrás Rádió stábjával, úgyhogy azt már ugye kicsikét várom így a harmadik napon.
1: Igen, ja, mert te mindig beugrasz a medencébe azért.
3: Mindig ott vagyok, persze.
1: Mindig,
3: de a vízben marad a medencében.
1: Nem is dolgozni, az csak strandolni tulajdonképpen.
3: Nem, mit kettő, de viccelj, dehogy is. Persze az ingyen strandért megyek, hogy de azért vagyok ott az összes kitelepülés, ami strand, persze. De az összes többi meg nem, tudod, ezt így okosba kell megoldani, szervezés kérdése.
0: Igen, ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogyha valaki még nem hallotta volna, hogy ezzel a Vízzene Virág Fesztivál jelenléttel elindítjuk a nyarat, és hát valóban mostantól két hetente majd különböző strandokról jelentkezünk, elindul a Forrás Rádió strand turnéja, úgyhogy érdemes lesz oda is majd kilátogatni, velünk tartani, mert hogy helyszíni játékokkal készülünk, DJ live setekkel, ilyen szépen ezt magyarosan elmondom, úgyhogy kiváló hangulat vár majd ott is mindenkire, de hát ez így lesz még itt ma délután is, egészen este 6 óráig a Vízzene Virág Fesztiválról, Tatáról jelentkezünk tehát.

0: Shipmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszentmiklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved. Mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
6: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
5: Család és kutya barát környezetben.
6: A belépés 14 év alatt ingyenes.
5: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: határon jelentkezünk egészen este 6 óráig. Mellettem Rébül Ádám, aki égkockával támad, gyerekek, atya úr.
1: Nem is tudja kivenni.
0: Jól esik, hát ez az, vagy húszik.
2: Szerintem engedd el. Engedd el. Hát elég a kritikus pontra, mert egy picit ugrasz meg.
1: Megakadt a cici fixben.
2: Amúgy jól esik. Amit múltkor elhagytál.
0: De hogy került rám?
2: Hát ez egy jó kérdés, nem tudom a perverzióidat, de arra úgy. Vagyis most már, de mindenki az egész megyével. Mindegy.
0: Jó, szóval itt van velünk Ádi Deminek.
3: Megjöttem. Egyébként most én a színpadon vagyok, már hogy nem most, hanem előbb, meg aztán majd még leszek. Rólam nevezték el.
2: Létestű gyerek.
3: Csalkötőjel Ádi minden színpad.
0: Van Ádi. Akkor hűségpontokat nem gyűjtött.
3: Gyertek, nézzetek meg, jó vagyok.
0: Figyelj, amikor azt mondtam, hogy mondtál a Családi Sziget programját, nem erre gondoltam, de ahogy érzed.
3: Olyan jókat mondok. Na.
2: Oh, végre!
0: Ha már a rádióban nem csinálod, akkor legalább a színpadon.
3: Na, reggel nagyon nagy almabuli volt, és annyira jók voltak az almás srácok. Képzeljétek el, egy csomó gyerkőc kijött, ugye dögmeleg van, nyilván elmondhatok sokszor, és ott pihegtek szegény gyerkőcök is, és az egész koncert alatt minden dal között megálltak, hátulról kértek nekik vizet, pohárba töltötték, a lassabb dalokat játszották, a gyors dal előtt mindenki egyet szusszalhatott az árnyékban, tehát hogy annyira figyeltek a gyerekekre, hogy én azt mondom, hogy le a kalappal. Nagyon jó volt.
0: Na, akkor figyelj, azért emellett, hogy volt alma, mondjuk már el, hogy mi az, ami még vár mondjuk a kilátogatókra a Családi Szigeten.
3: Jó, ami még van, a Dotis Jazz Trio, ők jönnek 15 óra 45 perckor, aztán a Sohasem zenekar, és utána jön a bűvészünk, akivel tegnap beszélgettünk, illúzionista egyébként, Kisvé Balázs, ő a fesztiválnak a bűvésze, és meg lehet állítani, hogy mutasson egy trükköt, meg itt a celebeknek is mutat bűvész trükköket, ezen kívül lesz L&B Music Factory, Szomori Fiúk zenekar, DJ Tomi Slow Live Band, és RHS DJ-vel zárják a mai estét ezen a színpadon.
0: Igen, én mondjuk a VHS-t ismerem, de az már nem aktuális.
3: DJ Vico.
2: Na, Niki közeledik felém a jéggel, mintha azt gondolom, hogy nem veszem észre, hogy éppen, de egy fél nyugodtan hűsítsen, elég elmondom. Egyébként igen, meg se rezzent árít, ezt az tényleg marha jó. Na, mennyi is az idő? Igen, szóval az van, hogy Peron Music évzáró gála zajlik még mindig elviekben a Rock-szigeten, aztán 17.45-kor érkezik a Tornocki All Axis, nagyon szép inglisül, de most hiába próbáld a derekamra dobni eget, akkor sem fogsz kizökkenteni. 19.30-kor érkezik a Mobil Mánia Vikirály Gyulával, és aztán 21.15-kor a Bikini. Ilyen zég, ez marha jó volt, köszi.
3: Itt egyébként a jégnél egy mondatra azért elmondanám, hogy az egyik backstage-ben a hűtőben voltak ugye a vizek, mint ahogy minden backstage-ben úgy vannak, és a második nap jött rá a stábból valaki, hogy nem volt a hűtőbe dugva.
2: De azért lelkesen fogyasztották a hűtőből a vizet.
0: Ezek szerint még anélkül is jól hűtött?
3: Na, még anélkül is, de ez a kút, ez jó, szeretem ezt. Egyébként
2: a
3: sárkányos kút.
2: Abszolút. Mindenki ezt tiszta egész hétvégén, úgyhogy megjavasolták több helyütt is. Én is mondtam.
3: Nem tikkeltél ma meg már, de akkor ez nem amiatt
2: van. Nem, az nem amiatt van, hogy éppen a jeget masszírozom szét a mellkasomban, úgyhogy...
3: Kicsit creepy, hogy itt ül velem szemben a Lackó, és magát simogatja. És mosolyogva néz előre.
2: Hát figyelj, Roland melltartója után én már csak ilyen reakciókat tudok nyújtani, úgyhogy ennyi.
3: De aki nem magához nyúl, hanem a mikrofonjához, mert lefittyed folyton, az így és Roland.
0: Jaj, de szép volt.
3: Te mit tudsz a színpadról?
0: Hát a nagy színpadról, ahol Lackó nem fogja a mellét masszírozni, sem magának, sem pedig másnak, legalábbis hát a programban nincs benne.
2: A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
0: Szóval Don't Stop the Queen, úgyhogy nagyon jó kis Queen tribute band, 4-7-től, 8-tól Párnográszt, 9:30-től pedig színpadon Bialex és a Slep. Ez tehát a mai program itt a helyszínen, a Vízzenevirág Fesztiválon.
3: Gyertek.

0: És még mindig itt vagyunk Tatán a Vízen a Virág Fesztiválon, itt van velünk Kitty.
1: Már megint, sziasztok!
0: És Tomi is végre megszólal a mikrofon elől, nem csak úgy bekiabál, hello!
2: Szia, én csak vágni jöttem.
0: Hát most már nem.
1: A pofákat?
2: Akár azt is, akár azt is. Egyébként annyira diszkósan mondtad, itt vagyunk Tatán!
1: Ja!
2: Na, haj, de nem jó vagy!
0: Andi megreklamálta, hogy mennyire ilyen lekókat hangulatban itt ülök ilyen
2: ja,
0: agyombálat fejjel, akkor most próbáltam felpörgetni magam, hogy van itt még, ahonnan a többi jött tegnap, úgyhogy most akkor picit pörögjünk fel.
2: Egyébként a hallgatók nem látják, de feléd nézek, pont két mellmosolyog szemben. Tehát
0: ennyi.
2: Én a pocagodat nézem, bocsánat.
0: Az úgy már mindjárt más. Hát igen, hát üdvít magunkat, mondjuk
1: így. Belógok itt a képbe.
2: Hát na, még a képben nincs gond. László, te merre lógsz?
0: Én csak tengek lengek ide.
2: Mi már kókkodunk és lógunk itt a nagy melegben, mert hogy még mindig az van. Hello, ez a Vízen a Virág Fesztivál, és persze a Forrás Rádió.
0: Igen, és nagyon próbáljuk a meleget valahogy kiszkipelni, elviselni. Hát az a helyzet, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de én például, ha a mai programot megnézem...
1: Ami mindjárt el.
0: És ebben a pillanatban fújj el a szél, az összes papírunkat, és súgjak magamnak.
2: Ragd le Rolandot, hogy ne fújj el a szél.
0: Ja, Roland, gyere Roland, ülj rá, kérlek, nehézzék neki így használva.
2: Valamire használjunk már köz.
0: Hát ez zseniális, gyerekek. Szóval, hogy a Foxconn nagy színpadot keresem, és alapvetően meg is van, igen. Tehát, hogy amire van, én nagyon kíváncsi vagyok, az például képzeljétek a Parnokra, azt róluk nagyon sok mindent hallottam, meg hallottam tőlük dalokat is. Ugye tegnap a Bagosék is feléptek, és velük közösen is van egy dal, amiből hiányzott a Parnokra, azt ugye jelen esetben. Hát kíváncsi vagyok, hogy most fordítottan is lesz-e, hogy ők adják elő ugyanezt a dalt, mondjuk a Bagosék nélkül.
1: Igen, na mindegy, szóval ez így érdekel. Akkor lépnek egyébként színpadra. Utána pedig 21:30-tól By Alex és a Slep.
0: Na, hát Viszlát Alex is érkezik, hogy szoktuk mondani. Egyébként ő mostanában, ha jól emlékszem, akkor pont visszamondott egy bulit, és azt mondta, hogy mivel ez így egyszerre most ez a hétvége sok neki,
1: igen,
0: hogy ne haragudjatok már, szabolcsiak, de ezt most nem tudom bevállalni, így azt hiszem valahol nagyon messzire.
1: Nyíregyházán lépett volna talán, igen, fel, igen. És akkor
2: azt is posztod. Hallottátok, hogy miért mondta vissza?
1: Nem.
0: Igen.
2: Mert hogy nem tud ülni.
0: Konkrétan.
2: Ez volt a szöveg. Nem tud ülni, és az a hosszú táv, ugye az a popójának nem tesz jót.
0: Aha. Hát valószínű, nem
2: és
0: tudom.
2: És ugye Tata rövidebb táv, mint Szabolcs.
0: Hát belegondolsz, Budapest-Tata távolság az nagyjából egy óra lehet, tehát hogy azért úgy, valószínű, hogy az könnyebb neki, igen.
1: Köszönjük By Alexnek, hogy Tatáról is eljön.
0: Igen, szóval őt láthatjuk majd este 9:30-tól, aztán jó 26 fokban bulizhatunk úgy nagyjából.
1: Igen.
0: Ha nem lesz még akkor melegebb.
1: Egyébként érdekes, mert most így a sátorból kinézve én azt veszem észre, hogy hiába van meleg, hiába van még úgy kora délután, viszonylag. Azért sokan járkálnak itt.
2: Ja, sokan sétálgatnak. Pénteken ebben az időszakban sokkal kevesebben voltak.
1: Igen.
0: Igen, igen. Telnek a napok is, menjünk ugye a fesztivál vége felé, azért hogy kicsi arányban ugyan, de nő az embereknek a száma, és próbálnak azért az emberek a hőséggel dacolni elég rendesen, tehát hogy ilyenkor tegnap én a Várudvar színpadon voltam, és képzeljétek el, hogy akkor kezdtek el gyűlni az emberek, amikor ilyen 2 óra így már elmúlt, igen, és akkor szépen lassan megérkeztek, és amint több árnyék lett ott, akkor aztán szépen el is árasztották az emberek azt a terepet. Úgyhogy igen, erre számíthatunk szerintem ma is.
1: Igen, meg szerintem mindenki próbálja most már kimaxolni, nem? Így vannak vele, hogy vasárnap még akkor toljuk meg az utolsó napot a koncertekkel, mert érdekes szerintem bele kell rázodni egy ilyen fesztiválba is, nem? Tehát pénteken így elindulsz, aha, jó, kinéztem egy koncertet, szombaton már többre mész, és akkor vasárnap már az van, hogy úristen, ez már csak az utolsó nap, akkor menjünk gyorsan, bulizunk még egyet.
0: Hogy van nálad ezt, Tomi?
2: Én fordított arányban működöm, első nap kifárasztom magam. Ugye? Második, harmadik nap kész vége, hello, alvás.
0: Reménykedtem benne, hogy ezt mondod, mert én is így megmondom, ne én legyek egyedül, ez nem az baromi ciki, úgyhogy ez így már oké. Okay.
2: Figyelj, tegnap, figyeljetek most, a Tokadi Nyitott Pincék programon jártam, fú, de jól éreztük.
1: Te arra szoktál menni, nem?
2: Én szoktam, persze, szoktunk erre menni, igen. Mondjuk párommal most voltunk először. De igen, szoktunk, igen, de tényleg szoktunk. Este 7 óra után mentünk, akkor már elviselhető volt, előtte nem, de te nem is voltak előtte sokan, de utána már igen.
1: Hát meg azért, hogyha az ember hogy az némi, nyilván mivel nyitott pincet, mondjuk bort, akkor az még pluszban szerintem azért megdobja itt a hőséget.
2: Engem is megdobott.
1: Meg a vérgyomásodat.
2: Nem találtam az egyenes utat. Na,
1: igen.
2: Maradjunk ennyiben.
0: Na, a lényeg, hogy hidratáljatok, akárhol is vagytok, akár a Tatai Vízen a Virág Fesztiválon vagytok, akár otthon, akár máshol, igen, akár strandon. Hidratáljatok, ígyatok annyi vizet, amennyit csak belétek fél.
2: Hidratáljatok, de hídra ne álljatok.
1: Ja, igen. 5-6 liter vizet is egyébként.
0: Nagyon rossz volt. Ez vasárnap nekem már nagyon sok, Tomi, ma pusztító volt nagyon.
1: És továbbra is az állatokat ne vigyétek, kérlek szépen, ebben a hőségbe ki napközben.
0: Nagyon fontos, rájuk is figyeljetek, így van.
2: Állatvédők itt hallottátok.

Jelhízen mód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat. It's so lovely when it's sunny.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
2: Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
1: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra lesz, szép vasárnap délutánt mindenkinek. Radikálisan csökkentik a plakáthelyek számát a fővárosban. Lezárják a Tóvároskert megállónál lévő vasúti átjárót Tatán. Megkezdte a felkészülést az MB3 ezüstérmese, az Opus Tigás Tatabánya. Jövök már is a részletekkel, a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat és a reklámállókat, 5-ére csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés pénteki döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Ez a szabályozás együttesen biztosítja a reklámszennyezés radikális csökkentését, illetve a városkép védelmét, fogalmaztak az elfogadott javaslatban. Budapest közigazgatási területén a hivatalos állami reklámkataszter szerint 15 688 közterületi vagy közterületről látható reklámeszköz található. A fővárosban jelenleg 8393 óriás plakát, 955 hirdetőoszlop és több mint 200 reklámháló van bejelentve. Berg Judit író, Popa Gergely, a Szombathelyi Szavária szimfonikus zenekar korábbi igazgatója és Sipos Imre színművész helyettes államtitkár lett, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Berg Judit az irodalomért és a közművelődésért, Sipos Imre az előadó művészetekért, míg Popa Gergely a zeneművészetért felelős helyettes államtitkári tisztséget fogja ellátni, írja közösségi oldalán az államtitkár. Karbantartás miatt június 27-én éjféltől 0 órától július 4-én 18 óráig lezárják a Tóvároskert megállónál lévő vasúti átjárót. Ez idő alatt a kerékpáros és gyalogos forgalom számára biztosított lesz az átjárás. A lezárás csak a járműforgalomra vonatkozik. Tata közösségi oldalán megosztott tájékoztatójából az is kiderül, hogy a Budapest-Győr-Hegyeshalom fővonalon több helyen végeznek előre tervezett zajjal járó karbantartást, amely a Tóvároskerti vasúti átjárót is érintik. És végezetül sport, megkezdte a felkészülést az MB3 ezüstérmese, az Opus Tigás Tatabánya. Horváth Ferenc legénysége a feljutás reményében készül a 26-27-es idényre, és már szombaton pályára lépett Komáromban. A következő júliusi felkészülési ellenfelek között ott a Monor, a Csákvár, a Gyirmút, a Sárisáb és a Siófok alakulata is.
0: Időjárás.
1: Tovább fokozódik a hőség, a legtöbb helyen zavartalan napsütés várható. A következő napokban délutánonként többfelé elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, csapadék nem valószínű, a meleg estig kitart.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hét.

0: újról kezdjük.
1: Oké, bocsánat. Ez fel lehetők, jó.
0: Továbbra is Tatán vagyunk, még 2 órán keresztül jelentkezünk a Vízzene Virág Fesztivál helyszínéről. Újra itt van velünk Ádi, aki éppen hatalmas izgalommal tesz magáévá egy kivis jégkását. Ugye,
1: annyira szeretem.
2: Kivis narancsos.
1: Annyira szeretem, és egyébként ilyenkor a legjobban esik, és nem is értem, hogy az előző napokban miért nem rohantam le a jégkásas standot, de az egész táb végig kóstoltat, tehát ti is vágytok rá igazából.
2: Igen, amúgy igen, így, hogy belekóstoltam, így most már az a baj, hogy én is vágy.
1: Na ugye.
0: Úgy tényleg jó, és az, az igazság, hogy én magamtól biztos, hogy nem választottam volna a kiviset, de így, hogy így én is beleszívtam egyet, most már azt kell, hogy mondjam, hogy hát másról a cigi jár körbe, ugye itt meg.
2: Amúgy.
1: Köszönöm.
0: Mr. Herpes.
1: Amúgy, hát mert ezek a mai papírszívószálak már nem olyanok, mint. De az van, hogy egy kis fesztivál sztorit akarok megosztani veletek. Vannak ezek a standok, ahol ki vannak rakva ilyen fesztivál csapok, és tudtok kezet mosni, nem tudom, használtatok-e már olyat, ahol taposni kell, és akkor jön csak a víz, hogyha megfelelően pumpálod. És elmentem egy ilyenhez, és megmostam a kezem, és nem kicsit volt meleg, hanem frankon leforráztam vele a kezemet, és kiderült, hogy kirakták a napra, és nem szóltak a technikusok, de az előző nap azzal csináltak instant kávét. Úgy, hogy van, belenyomták, és szórták bele a port, és kész volt a kávé, megmértük, volt egy ilyen technikai mérőeszköz. Tippeljetek, hogy hány fokos volt ez a víz. A tartály ugye felül van, kim van a napon, és akkor abból pumpálod a vizet.
2: Hát olyan 70.
0: Én is valami 60-70-et mondtam volna.
1: 72 fokos vizet engedtem ki itt egy csapból, szóval óvatosan menjetek a sárkánykúthoz, az jó.
0: Igen, így neveled a sárkányodat. Itt az most tényleg lehet játszani.
1: Tényleg nagyon jó. Nagyon jó, meg jött szembe két idősebb bácsi, és arról beszélgettek, hogy turul, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon létezett-e valaha turul madár. Én szeretném hinni, hogy létezett, de itt mindenki azt mondja, hogy ez ilyen kamu.
2: Hát ez azt egy hiszem, legenda.
0: Ádi elég fáradt már így a
2: igen.
0: Fesztivál utolsó
2: ha ilyeneken
0: napjára.
2: Gondolkodik, akkor már mindenképpen.
1: Na, tehát, hogy én most ebben az állapotban vagyok, de a jégkás az valamennyit segít.
0: Jó, gyerekek, most is itt mellettünk éppen játszanak, nagyon klassz. Ugye van legyezünk, van buborékfújunk, van például sörnyitónk, ezek fixen vannak. És amit el akartam mondani, mert egyébként megy már a promója, de azért hangozzék el adásban is, hogy holnaptól új játékunk lesz, VB, foci VB tippjáték, úgyhogy én már tudom, hogy mi lesz az első meccs, amire lehet tippelni, nem fogom elárulni, de várjál, áruljátok el.
1: De várjál, ez az, amikor úgy játszunk, ugye, hogy az eredményt kell megtippelni, és hogyha valaki eltalálja az eredményt, mint akkor ő nyert, ha nem, akkor pedig a győztest kell tudni. Tehát, hogy lehet az most, hogy nem csak a szerencse kell, hogy téged kisorsoljanak a sokból, mert szerintem például egy 5-1-et nem fog bárki kitalálni.
0: Igen, szóval az lesz a lényeg, hogy ugye mindig lesz egy meccs, amire lehet tippelni egy adott napon, ugye este 6 óráig a rendes játékidő végeredményére kell tippelni, de az lehet most már döntetlen is, viszont arra kérünk mindenkit, hogy ebben az esetben is írjon egy továbbjutót, aki szerinte továbbjut, mert hogyha senki nem találja el a pontos végeredményt, akkor azok közül sorsolunk, aki egyébként a továbbjutót eltalálja, ugye lesznek napi nyereményeink, 4 óra dárcozás, meg aztán ugye egy fődíjunk, ez pedig majd a wellness hétvége lesz, úgyhogy holnaptól is lehet velünk játszani az adásban, itt pedig hát ma délután 6 óráig pedig a helyszínen, a Vízzene Virág Fesztiválon.

0: A helyszín Tata, a vízzene... Mikor megyünk?
1: Most, már megyünk. Szerintem az is benne volt, hogy eljössz vele.
0: Jó, kezdjük újra! A helyszín Tata, a vízzene, virág fesztivál, vidámság van, itt van nálunk a non-official Marsalkó Dávid Hasonmás.
2: Hello!
0: Így van, Rédl Ádám, akit egyébként már nem csak hallani, hanem látni is lehet a családi szigeten, elfogyott a jégkását, örülünk.
2: Kell még, de közben jönnek a sztorik. Nem tudom, megvan-e, hogy tegnap ugyanazon a színpadon a Lackó vezetett műsort, és egész nap hirdette, hogy milyen jó fagyi van ott mellettük, hogy kapjon ingyen fagyit. Na, én ma úgy kezdtem, hogy milyen klassz az az Opel Mokka ott kint, és hát meglátjuk, hogy este ki lesz boldog.
0: Nézd, csak jelzem, hogy ha a tegnapi logikával fog működni, akkor Andi
1: kapja az Opelt.
2: Mert mi volt?
0: Tegnap az ingyen fagyit azt az Andi kapta, ne, amit a Lackó próbált magának kidumálni. Igen, úgyhogy ha az autó is az övé lesz, akkor azt gondolom, hogy ezt a hétvégét ő zárja pozitívban.
1: Igen, ja. De most beszéltük egyébként, hogy nem is a Lackó döntötte el ráadásul, hogy én kapom az ingyen fagyit, hanem a hölgy, aki ugye adta.
2: Ráadásul mert... hölgy volt?
1: Igen.
2: Szegény Lackó, ez milyen megalázó.
0: Hogy, mert egy ingyen fagyit se kap egy nőtől. Amúgy meg mindig a nő dönt, gyerekek, mindig
2: ez
0: a nő
2: igaz,
0: dönt.
2: Ez igaz.
0: Vagy a nő dönt.
2: A másik élményem, hogy most így ékesettől egy kicsit összeakadt a szám, és sikerült ezelőbb azt mondani a virágkötés programját, hogy virágköpés. És azon mondom, hogy milyen jó program lenne, én alternatív a virágköpés.
1: Új műfaj.
2: Ki tud elköpni a rózsáig, vagy nem tudom.
1: Vagy ezt rágod és kiköpöd.
2: Igen, te milyen virágot köpnél a legmesszebb rólad? Kaktusz meddig köpöd?
0: Kaktusz! Azt már nem tudom, hogy ha szúr, akkor messzebb köpöd, vagy pont én nem tudod annyira messzire köpni, ugye?
1: Nem, mert ez beleakad a nyelvedbe.
2: Ezt rohadt nehéz, hogy jól köpni.
0: De várjál, és akinek meg még ráadásul van piercingje is, mondjuk nyelvpiercingje, nekem nincs, annak még nehezebb. Tehát akkor ő valami...
2: Én nem gondoltam volna reggel, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy milyen messze köpsz el egy kaktusz, de egyébként lehet, hogy az álmodban vagyunk, nem? Te a munkáról álmodsz.
0: Én a munkáról álmodok, nem, de az álmaimban, hogyha munka van, akkor ott tényleg munka van. Tehát mondom, hogy a Lackó valamit a műsorról, de valami szakmai dolgot kezdett el mesélni, meg egyébként fölbukkant az álmomban az egyik szervező is, aki utána mesélt magáról a fesztiválról, szóval azért voltak ilyen dolgaim.
2: Nem mondod, és tényleg így alszol. És te közben dumálsz, mert én álmomban néha megszólalok.
0: Állítólag igen. Állítólag igen.
2: Az öcsém is, meg én is, és amikor régen mentünk ilyen családi nyaralásra, állítólag egyik este megdumáltuk, hogy le kéne hangszigetelni végig az utcát.
0: Ami, ahol igazából ti voltatok.
2: Igen, nagyjából.
1: Én el is indulok. Nagyon. Azért, mert én el is indulok. Dumálni is szoktam, de állítólag ilyen megmagyarázhatatlan nyelven, mert anyu sose tudja megmondani, hogy végül is miről beszéltem, mondtam is, hogy hál' Istennek, meg el is szoktam indulni. Tehát nekem már volt úgy, hogy a mama a lépcsőházból hozott vissza. Ma oda akartam elmenni pisilni.
0: Jó, figyelj, legalább örülünk, hogy nem csak mi nem értünk, hanem édesanyád sem.
2: De és honnan lehet tudni, hogy most ébren vagy?
1: Hogy?
0: Igazából itt is most alva jár.
1: Igen, most is így jöttem.
2: De ez nem para? Már hogy olyan értelemben, hogy, hogy nem félsz, hogy mit olyan kisétálsz az ablakon?
1: Hát így, hogy egyedül élek, így azért most így rám raktad a parád, de
0: ja, még most nem. Oroszországban szokott megesni üzletemberekkel, meg politikusokkal.
2: Azért Spájzban nem menj be, az nálad veszélyes.
1: Nem is tudnék, mert nem férek be a sok cucctól.
2: Hát ez tök ijesztő, hogy egyszer csak arra ébredsz, hogy ott van az ágyad mellett Andi.
1: Volt olyan is egyébként.
0: Na mesélj, az még hagyján, hogy én mit szólték. Na de Nóri!
2: Elinni, hogy csak holva jár.
0: Halszik. Ugye, ha erről meggyőzöm, akkor bárkit bármiről.
2: De milyen volt?
1: Mi? Volt olyan is, hogy anyu szobájában kötöttem ki, és akkor csak arra ébredt, hogy én ott tapogatózok, és mondta nekem, hogy mit csinálsz, és akkor mondtam neki, hogy hát, hogy nem látok, mert ilyen fél éber állapotban voltam, és tényleg nem láttam semmit. És akkor ő meg így visszakérdezte, hogy hogy nem látsz. Hát mondom úgy, és hogy ezt a veszekedést így lerendeztük ott éjszaka.
2: Álmában is tud veszekedni. Nagyon komoly.
0: Figyelj, Andi, csak édesanyáddal beszéltél erről, vagy szakemberrel is?
1: Nem, én teljesen jól vagyok, úgyhogy tudod, ez az anyám kivizsgáltatott, minden rendben van.
2: Ha megint tanultunk valamit, jól van, gyertek, lehet személyesen találkozni velünk, Kittinél lehet nyerni mindenféle szépet és jót, és egyébként pedig a jégkásásnál még van jégkás, úgyhogy én most visszamegyek oda Tomival.

0: Közeledünk a műsor végéhez, de csak a műsornak a végéhez, a Vízzene Virág Fesztivál még ma este is dübörög, például a rock színpadon Szabó Pistivel. Szevasz Pisti!
1: Így van, hello, üdv a hallgatóknak is, folyamatos folyadékbevitel és jó koncertek. Azt hiszem, erről szól a mai nap is.
0: Köszönjük szépen, akkor ennyi volt.
2: Köszönjük Pistinek, hogy itt volt, és most a következő.
1: Nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen. Képzeljétek el, tegnap AVS koncert volt, és hát az AVS-es technikai stáb valami nagyon aprót, egy icipicit hibázott, ami kapcsán teljesen eltűnt az áram a színpadon és környékén. Úgyhogy masszív helyzet volt ott, aminek kapcsán volt egy icipici késés. Hát én akkora tapsot és üdvivalgást még soha nem kaptam, mint tegnap, tehát már negyed órája a zenekarnak kellett volna menni, és megérkeztem én a színpadra, de nekem is örültek, úgyhogy egész kedves és befogadó a közeg, innen köszönöm igen, mindenkinek.
2: Úgy várták a koncertet, tehát azt énekelték neked, hogy viszlát már, most már elmehetsz.
1: Igen.
2: Értem.
1: De hát van, amikor az ember jobbat vár, aztán jövök én. Erről itt a fesztiválon is sokan tudnak mesélni, meg hát bizonyos lányok is.
0: Nézd, ez hasonló lehet, mint amikor én egyszer az olimpikonok fogadásán 2012-ben mindenki várta,
1: érmet,
0: hogy érkeznek. Nem, mindenki azt várta, hogy érkeznek az olimpikonok, és egyszer csak besétáltam én. De jó, egy tapsot kaptam, amíg nem vették észre, hogy az én vagyok, és nem az olimpikonok. Úgyhogy én ezt már átéltem, tehát hasonló helyzet volt. Ma este mit vársz a rock színpad kínálatától?
1: Figyelj, nekem előre le kellett adni egy listán, hogy mit szeretnék oda a színpad környékén. Beírtam, hogy bikinis lányok, de úgy tűnik, hogy a slányok az lemaradt, úgyhogy a bikini zenekar jön majd a színpadra.
0: A gondolat Dénagy Lajos remek társaság szerinted?
1: Abszolút, együtt fogunk fagyizni.

0: követ a mobilmánia, akkor gondolom nem az iPhone-okkal való csencselést jelenti ebben az esetben nálad, ugye? Tehát, hogy előtte azért ez sem az lesz.
1: Nem feltétlenül a kőbányai használt mobil szaküzlet fog kitelepülni oda a színpadra.
0: De megkérdezni, mobilmánia member vagy?
2: Azt hiszem, srácok, hogy azért ez a megszólalás hülyen tükrözi, hogy jó, hogy vége a mai műsornak.
0: Mindenki hőgutát kapott, és aki
1: nem. Van, hát én csak most jöttem.
2: Hát te vagy mondjuk úgy, hogy a cseresznye a habon.
1: Ezt én sem mondhattam volna elnél szemben.
0: Hát igen, na, hát ezek
1: de a vörös is vagy. A hab.
2: Hát, na hát akkor, ugye?
1: Te vagy a hab, én a cseresznye. Nagyon jó.
2: Ez ebben az esetben, te vagy a torta.
0: Meg van hozzá az alkatom végül is, úgyhogy adom. De édes is vagyok.
1: A lackó piskóta?
2: Nem diétás, az fix.
0: Az biztos. Édes, mint az állat.
2: És ízlal is.
0: Biztosan. Tuti. Na jó van, gyerekek. Hát szerintem akkor én azt mondom, hogy zárjuk ezt a napot most már.
2: Így van. Jó, mondjuk egy gyorsan a színpadoknak a kínálatát, így még zárásként az estét. Szerintem csak akkor én leszek, majd én zárok a nagy színpaddal. Pisti, mondd akkor a rock színpadot, mert mégis az a
1: Fogalmam sincs, hogy mi lesz ott van.
2: Örülök,
1: várjál,
2: van
1: vasárnap. Igen. Azt mondja, hogy itt a folytatásban, hát akkor mondjuk el a 6 óra után következő dolgokat, amikre lehet érkezni. Hát 7:30-tól mobilmánia Vikidál Gyulával. Én nagyon örülök, hogy ő érkezik, mert hát mégiscsak ő is Fradi Drucker, meg én is, úgyhogy a backstage-ben vélhetően jókat tudunk beszélni a jövő évi keret alakulásáról. Ezen kívül pedig 4:10-től, tehát bikini.
0: A Várudvar színpadon pedig ugye a 6 órási programoktól indulunk szintén. Kisvé Balázs bűvés sója indul hamarosan. 19 órakor
1: a második legjobb bűvész, akit ismerek.
0: Vártam, hogy valamit szól, azon, hogy gyorsan átsz kifele.
2: De egyébként az övék is már egy ilyen komoly dinasztia, nem lehet, nem? Tehát, hogy ha ő már
1: a Balázsékén?
2: Hát, ha már
0: ja, ötödik Balázs! Úristen! Tényleg véget kell vetni ennek az egésznek. Szóval L&B Music Factory, és itt nem is akarom megtudni, hogy Roland milyen rövidítésekre gondol az L-ből meg a B-ből. Aztán 20:15-kor a Szomori fiúk zenekar érkezik, 21:45-kor DJ Tomislo live-ben, majd 22:45-től RHS DJ, mindez a Várudvar színpad mai programja. Wow.
2: Így van, és akkor ugye a Foxconn nagy színpad, 4:30-től Don't Stop the Queen, egy Queen tribute band, aztán 8-tól Parnograst, 9:30-től pedig Biolex és a Slep.
1: Ez mondjuk tök jó, hogy a záró koncert a nagy színpadon egy Báj nevű ember így 3 napra.
2: Igen, és akkor te még nem hallottad, amikor itt voltam, hogy szerintem a Szomorú fiúk pedig megcsinálhatná a Szomori Szamuráj című feldolgozását. Ezzel a gyönyörűséges poénnal pedig szépen lassan akkor el is köszönünk.
1: Micsoda magaslatok.
2: Abszolút. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok az elmúlt 3 napban. Holnaptól foci VB tippjáték, ne felejtjétek, úgyhogy már reggel 6-tól a Buenos Morgenben. Ezzel várlak majd titeket, mert
1: 0-0.
2: Mert hogy holnap 0-0, ez mestől függetlenül ez a Pistinek a tippje, úgyhogy holnap Ádi nem lesz, én leszek, Pisti is lesz, meg a hírekben, úgyhogy így várunk majd titeket holnap, tartsatok velünk, és köszi az elmúlt 3 napot. A Vízzenevirág Fesztivál pedig még ma este is folytatódik.

0: Millás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.
2: You shot me so damn good. You shot me then you pop and I'm like damn good.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. június 28-án vasárnap, Illyés Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a nyári tűzesetekről, a strandolás szabályairól és a komáromi erőemelők jövőbeni terveiről is. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér!
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom Esztergom vármegye hírei itt a

0: a hét legfontosabb hírei.
1: Több mint 5 millió forint központi pályázati támogatásban részesülnek idén a Komárom-Esztergom vármegyei önkéntes mentőszervezetek. A támogatás célja, hogy segítse a szervezetek működését, fejlesztését és felkészültségének fenntartását, ezzel erősítve a települések önvédelmi képességét. Térségünkből a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Nyergesújfalu Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp és a Süttői Önkéntes Tűzoltó Egyesület részesül támogatásban. Írja a dorogimedence.hu. Június 15-e és 21-e között országos közúti ellenőrzést tartott a rendőrség a Roadpol alkohol és drog elnevezésű európai akció keretében. Az egyhetes fokozott ellenőrzés során országszerte több százezer közlekedőt vizsgáltak, miközben Komárom-Esztergom vármegyében is jelentős számú szabályszegőt szűrtek ki a forgalomból. A polisz.hu tájékoztatása szerint az akció ideje alatt országosan 147.070 járművezetőt ellenőriztek a rendőrök. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a vármegyében 6429 járművezetőt ellenőriztek az akció keretében. A rendőrök összesen 30 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból. A rendőrség hangsúlyozta, hogy az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés továbbra is komoly veszélyt jelent a közlekedés valamennyi résztvevőjére. Az ilyen ellenőrzések célja a szabályszegők kiszűrése és a közlekedés biztonsági javítása. A hatóság ismét arra kér minden közlekedőt, hogy alkoholfogyasztást követően ne üljön volán mögé, mert egyetlen felelőtlen döntés is súlyos következményekkel járhat, írja a Dorogi Medence hírportál. A Tatai Városháza dísztermében írták alá június 22-én az önkormányzati alapok idei nyertes pályázatainak szerződéseit. Tata város önkormányzata 2026-os költségvetésében a kulturális és oktatási alap pályázataira 10 millió, a szociális egészségvédelmi és sport alap pályázataira pedig ugyancsak 10 millió forintot biztosított. Utóbbiból 2 millió forint a szociális egészségvédelmi, 8 millió pedig a sport alap keretösszege. A pályázatok civil szervezetektől, egyesületektől, városi intézményektől, alapítványoktól érkeztek. Mikli József polgármester kiemelte, idén először fordult elő, hogy minden egyes pályázó megkapta a kért támogatási összeget, ugyanis a pályázati alap emelése ezt lehetővé tette. A pályázati tervek sorában hagyományos, helyi események, kulturális és sportprogramok, kiadványok, táborok, versenyek, vetélkedők, kirándulások, szociálisan rászoruló, sérült személyek részére szervezett programok, valamint új kezdeményezések is megtalálhatóak, írja a tata.hu. Megkezdődött a Kisbéri piac tér felújítása. A 200 millió forintos fejlesztés nyomán fedett pavilonsor, rendezett autóparkoló és vizes blokk épül, valamint megújulnak a térburkolatok, mondta el az MTI-nek a polgármester. Sinkovics Zoltán tájékoztatása szerint az 5 hónapig tartó felújítás alatt a csütörtöki piacnapok megmaradnak, de a közlekedési rend változhat. A fejlesztéssel egy kisvárosias hangulatú, városközponthoz igazodó piac tér jön létre, mondta a polgármester. Június 19-én délután nyílt meg az idei tatai sokadalom az Angol Kertben, ahol az elmúlt évek hagyományainak megfelelően most is átadták az önkormányzat városi művészeti díjait. A művészeti díjra jogosult minden tatai diák, valamint a városban működő csoport, amely bármely művészeti ághoz tartozó nemzetközi országos megmérettetésen elsőtől harmadik helyezett lett, vagy külön díjat kapott, illetve azok a felkészítő tanárok, művésztanárok, oktatók, akiknek növendékei a sikereket elérték. Ebben az évben 16 intézmény, közösség, 285 tagja vehette át az elismerést.

0: Programajánló.
1: A Cimbora Alapítvány ebben az esztendőben július 4-én és 5-én rendezi meg a Klassza Parton Fesztivál tatai programját, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Tata évek óta részese a nyári program sorozatnak, amely ebben az évben 3 eseményt kínál Tatán. Július 1. szombatján 19 órakor egy különleges családi opera beavató programra várják az érdeklődőket Banai Sára, Keszei Bori, Beri Benjamin és Kendi Lajos opera énekesekkel Hangoskodó címmel. Másnap vasárnap a jól ismert ráhangoló gyermekprogram következik Kocskai Gabriella zenepedagógussal, majd 19 órától Lakatos György, Lisztdíjas fagott művész és tanítványai avatják be a közönséget a fagott zenerejtelmeibe. Rossz idő esetén a koncerteket a Menner Bernát zeneiskolában tartják meg, a koncertek ingyenesen látogathatók. Különleges képzőművészeti kiállítás nyílik július 3-án 17 órakor Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben. A Sóhajók a falon 2 című tárlaton Mezős Béla számítógépes grafikái és Bednárik Mária portré festményei lesznek láthatók. A kiállítás változatos alkotásokon keresztül mutatja be a két művész egyedi látásmódját. A digitális grafika expresszív világa mellett portrék és személyes hangulatú művek is helyet kapnak a tárlaton. A belépés ingyenes. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa várja az érdeklődőket július 2-án csütörtökön 17 órai kezdettel a Legendás Magyar Gyermekkönyvírók című vetített képes előadásra, melyen 4 jeles ifjúsági írót mutat be Molnár Melinda, a Tatabányai Bárdos László Gimnázium magyar történelem szakos tanára. Helyszín Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, Zámbó Kornél kiállító terem, a program ingyenes. Zumba parti lesz a Szabadban Oroszlányban Iván Ligárt nemzetközi zumba instruktorral a Bius Team Powered by Norica szervezésében. Csiszár Anita és környékbeli zumba oktatók lesznek jelen július 4-én 19 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes.

0: Vételkörzetünk értékei.
1: Júniusban rendezték meg Tatabányán a 4. környezet és állatvédelmi közlekedés biztonsági családi napot a Bánhidai lakótelepen, a Polgárőrség Tatabánya szervezésében. A programról és a nyári időszakról beszélgetett Molnár Zoltánnal, a Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület elnökével, Nemes Kitti.
2: Molnár Zoltán, a Tatabányai Polgárőrség elnöke a vendégem, és a következő percekben az elmúlt időszakról beszélgetünk, hogy milyen rendezvényeket szerveztetek, illetve előadásokat tartottatok vármegye szerte. De kezdjük azzal, hogy volt egy családi nap Bánhidán, ami úgy tudom, hogy elég jól sikerült.
3: Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Hát mondhatjuk azt, hogy ez a legeslegjobb bánhidai családi és állatvédelmi napunk volt. Hát 450 ember vett részt. Fél időben már én is megálltam, és néztem magam előtt, hogy lehet, hogy 20-25 polgárőr volt ott, hogy lehet, hogy kevesen vagyunk ahhoz, hogy a saját rendezvényünket biztosítsuk, de nagyon-nagyon jó sikerült, szuper idő volt. A tavalyhoz képest, tavaly esett az eső, fújt a szél, most nagyon-nagyon jó idő volt, rengeteg volt a gyerek, mindenhol sorba kellett neki állni az összes játéknál, volt vatacukor, volt popcorn, volt jégkása, természetesen ingyen, volt nagy része, és mindenhol sorok álltak, eljött a kis bohóc, aki lufit hajtogatott, és ott is sorok álltak, a színezők mindenhol sorok álltak, és onnét lehetett észlelni, hogy nagyon sok a gyerek, hogy amikor jöttek a környei tűzoltók, és happartit csináltak, akkor a bánhidai szánkózódó mellett lévő füves terület kicsinek bizonyult ahhoz, hogy az összes gyerek egyszerre részt vehessen happartin, szóval egy tényleg, én azt mondom, hogy egy nagyon jó családi rendezvény volt, és nem csak mi polgárőrök éreztük jól magunkat, hanem az összes gyerek is.
2: Ez ugye nem az első volt, amúgy, amikor először megrendeztétek, mi volt ezzel a cél? Úgy látszik, hogy valószínűleg az emberek már akár hozzá is szokhattak, hogy van ez a családi nap, de mi a célja ennek a családi napnak, mert ugye nagyon széles palettával vonultak ilyenkor ki, mindenféle bemutatóval. Mi ennek a lényege? Miért rendezitek meg évről évre?
3: Két célja van. Az egyik az, hogy a polgárőrséget közelebb hozzuk, még ennél is az állampolgárokhoz, mert nagyon fontos az, hogy betekintsenek közelről, hogy mi nem rendőrök vagyunk, mi nem büntetünk, mi az állampolgárok érdekébe teljesítünk közterületi szolgáltat. A másik az, hogy a tatabányai polgárőreink közül mindenki nagyon szereti a gyerekeket, és nagyon szereti a városát, és azért döntöttük úgy, hogy Bánhidán csináljuk, mert nagyon jó ott a terület, a nagyon alkalmas. Annak idején a Máltai Szeretett Szolgálatnak a játszóterén dolgozó hölgyek kenték a zsíros kenyeret, ők segítettek, és úgy döntöttünk, hogy mivel fontos nekünk, hogy a polgárőrséget közelebb vigyük az emberekhez, és fontosak maga a gyerekek, és ezért csináljuk ezt. Szeretnénk közelebb vinni az emberekhez a felelős állattartást is, a balesetmentes közlekedésre felhívni a figyelmet, hogy tényleg mindenki jól érezze magát.
2: Talán ez is kapcsolódik az, amit már az elején mondtam, hogy járjátok a Vármegyét mindenféle előadással, különböző helyszíneken. Itt miről számoltok be, milyen előadásokra? Nem tudom, hívnak titeket, vagy ti jelentkeztek be, hogy működik ez?
3: Hát az elején bejelentkeztünk, de most már hívnak, és nagyon sajnálom, mert nem tudunk minden meghívásnak eleget tenni. Itt a rádión keresztül is elnézést kérnék azoktól az iskoláktól, óvodáktól, ahol nem tudtunk megjelenni, de ígéretet tettem mindenhol, hogy jövőre, ha megkezdődik a tanítás, vagyis hát szeptemberben a következő tanév, akkor menni fogunk. Hát, hogy milyen előadásokat tartunk, hát nagyon széles a paletta. Mindenhol tartunk kutyás bemutatót, szóval ez a legjobban érdekli a gyerekeket, ez a fő profil, de mi ezt összekötjük a felelős állattartással, felhívjuk a figyelmet, és ezzel kapcsolatban tartunk oktatást. Vannak erre nagyon jó szakembereink, Szabó Viktória gazdi kócs, aki Budapestről jár hozzánk, ő tatabányai polgárőr, és ő rendszeresen hoz, van két husky, a csodálatos szép mentett kutyák, és tényleg ő a show, de a szaktudása is nagyon magas szintű a felelős állattartásra vonatkozóan. Mellette a gyalogos és kerékpáros közlekedés, hát ami az óvodásoknál és a kis iskolásoknál van, bevettük most már a rollert a mellé, mert nagyon-nagyon sok a probléma, de most a törvénymódosítással, a KRESZ módosításával ez szerintem lekerül a palettáról, mivel 14 év alatti nem rollerre szart elektromos rollerre, de ne haladjunk ennyire előre. Szóval a balesetmentes közlekedés, a láthatóság, hogy látni és látszani. Felső tagozatosoknál már a drogprevenció is szóba kerül, szóval a szakembereink, erre kiképzett polgárőreink tartják ezeket az előadásokat.
2: Ugye mindig szoktunk arról beszélni, hogy éppen mi a helyzet Tatabányán, akár közbiztonság területén, akár azzal kapcsolatban, hogy hol tart a létszám a polgárőrségnél. Most, ha Tatabányát nézzük, akkor most mi a helyzet ezekkel kapcsolatban?
3: Még mindig kevesen vagyunk, szóval egyre több a feladat. Gyarapodtunk, ezzel nincs probléma, csak olyan széles körű már az igény a polgárőrség munkájára, hogy tényleg a 200-al lennénk, akkor lennénk elegen. Szóval, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne közénk tartozni, az bármilyen platformon keressen bennünket, és van erre lehetőség, hogy csatlakozzon. Én annyit tudok mondani, hogy szeretnék köszönetet mondani a tatabányai lakosoknak, mert nagyon sok a pozitív visszajelzés. Például itt volt az a csúnya tél, téli időjárás, nagyon sokat tudtunk segíteni, és most pont itt a másik fel ez a nagyon nagy meleg. Erre is felkészültünk, tartunk előadásokat, hogyha kérik, segítünk, csak random parkokba megállunk, idősekkel beszélgetünk, viszünk szolgálatban magunkkal hütött, lefagyasztott pillepalaszkokba vizet, hogyha kell, akkor tudunk adni. Szóval nyugodtan forduljanak a kollégáimhoz, hogyha bármi, egy rosszul létet észrevesznek. Vannak nálunk elsősegélyfelszerelések, a polgárőreink nagy része az életmentő tanfolyamokon vesznek részt, és tudnak segíteni, szóval hogyha bármi probléma van és polgárőrt látnak, nyugodtan kérjenek segítséget.
2: És ugye gyanítom, hogy nektek a nyári időszak szól a fesztiválokról, nem szórakozás tekintetében, hanem a rendezvények biztosítása tekintetében.
3: Igen, minden városi rendezvény biztosításán részt veszünk. Mondom, a hallgatók is látják, hogy nincs olyan rendezvény, amin nem veszünk részt. Hát mondhatnám azt, hogy országos szinten most már a polgárőrség nélkül nincs közbiztonság. A rendőrség első számú stratégiai partnere a tatabányai polgárőrség is itt helyben. Nagyon jó együttműködésünk van a rendőrsége, vannak közös szolgáltaink is, nem is kevés, szóval mi ott próbálunk segíteni, ahol tudunk.
2: Ez úgy van, hogy a rendőrség jelzi, hogy milyen probléma van, és miben segítsetek, vagy hogy működik ez?
3: Hát igen, mondhatnám azt, hogy az országban itt az egyik hely, Tatabánya, ahol a legjobb az együttműködés. Ugye tudjuk, hogy én 34 évig rendőr voltam, és az utolsó 6 évemet itt a tatabányai rendőrkapitányságon töltöttem. Nagyon jó a kapcsolatom volt kollégáimmal. Már akkor is polgárőrvezetőként ténykedtem, szóval itt nagyon jó az együttműködés. És igen, amikor a rendőrség szól, hogy igény lenne segítségre, van valami rendezvény, amihez kellene segítség nekik, akkor természetesen felhívnak, vagy írnak egy e-mailt, és akkor azzal a létszámmal, amit tudunk biztosítani, megyünk. Már azért az fontos megjegyeznünk, hogy ez egy teljesen önkéntes tevékenység, ezért semmilyen juttatást nem kapnak a polgárőrök. Szóval én nem tudom azt mondani, hogy most jövő héten kedden kell jönni 30 főnek, mert csak azok jönnek, akik ráérnek, de általában mindig megoldottuk, és nem volt probléma a létszám hiánnyal.
2: Múltkor is erről beszéltünk, hogy meg te is mondtad, hogy kérjenek az emberek nyugodtan segítséget a polgárőrségtől. Gondolom most a hőség alatt is, hogyha valakit látnak, de egyébként a hétköznapokban is, ha valami probléma felmerül, akár a közterületen, akár bárhol, gondolom akkor a polgárőrség is tud segíteni. Ha másban nem, akkor el tudja mondani, hogy kit kell keresni azzal a problémával kapcsolatban.
3: Igen, ez pontosan így van. Bármilyen kérdése fordulnak hozzánk, mindenre megpróbálunk megfelelő választ adni. Vannak a tagjaink között például jogászok, ügyvédek és állatvédő szakjogászok, szóval bármiben tudunk segíteni. A tanácsadás mellett nagyon sokszor megkérnek bennünket, hogy zajonganak éjszaka egy játszótéren, vagy valamelyik szórakozó helyről hazafelé tartva hangoskodnak, hogy sűrűbben menjünk el arra, akkor mi kimegyünk, amennyiben a polgárőrtársaim ezt tudják rendezni, egyértelműen rendezik, hogyha nem, akkor pedig mi értesítjük a rendőrséget, és akkor a rendőrség segít ezt a problémát megoldani.
2: Nagyon szépen köszönjük a munkátokat, én pedig köszönöm szépen az interjút.
3: Köszönöm szépen, és mindenkinek nagyon jó nyarat kívánok.

0: környezetünk.
1: Itt a vakáció, megérkezett a hőség is. Gyermekek és szüleik hűsölnek a strandokon, tavaknál és a nyílt vizek mellett. A rendőrség a fürdőzés szabályaira hívja fel a figyelmet. Erről beszélgetett Racsné Galambos Gréta rendőrőrnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével, Nemes Kitti.
2: A nyár elengedhetetlen vonzata az, hogy megyünk strandolni, akár élővízhez, akár rendes strandra. Ezzel kapcsolatban nagyon sok minden van, amiről szoktunk beszélni. Először beszéljünk a strandolásról, hogy ott mire kell figyelnünk, hogy ne legyünk bűncselekmény áldozata. Gondolok itt ugye a törölköző széfre és a többire.
3: Minden évben elmondom, de úgy gondolom, hogy nem lehet erről eleget beszélni, hiszen még mindig vannak olyan rossz beidegződések, amiket ha alkalmazunk, akkor nem biztos, hogy ugyanannyi értékkel jövünk haza a strandról, mint amennyivel oda mentünk. Már az oda érkezésnél is arra érdemes figyelni, hogy ne vigyünk magunkkal olyan dolgot, amire nem lesz szükségünk. Tehát nagyértékű mobiltelefont, nagyértékű készpénz, bankkártyát jobb, hogyha otthon hagyunk, vigyünk magunkkal csak annyi pénzt, amire feltétlenül szükségünk lesz, vagy hogyha viszünk magunkkal egyéb tárgyakat, akkor használjuk a strandnak az érték megőrzőjét. Semmiképpen nem jó taktika az, hogy a törölközővel letakarjuk a hátizsákot, aminek a belső zsebében ott van a pénztárcánk, hiszen a tolvajok pont az ilyen rejtek helyeket nézik át először. A kocsi kulcs is ugyanebbe a kategóriába tartozik, hogyha autóval érkezünk a strandra, akkor azt is az érték megőrzőbe tegyük el. Hogyha strandolunk, akkor nem csak az értékeinkre, hanem magunkra is, a saját testépségünkre is vigyázni kell. Nagyon fontos, hogy az alapvető szabályokat tartsuk be. Alkoholos befolyásoltság alatt ne fürdőzzünk, mély vízbe csak az menjen, aki valóban jól tud úszni. Gyerekeket vízparton, vízben felügyelet nélkül ne hagyjunk, csak úszni tudó gyereket engedjünk a mély vízbe, de azt is csak felügyelet mellett, és hát a nyílt vizek, élő vizekről ne is beszéljünk, hiszen az még nagyobb veszélyeket rejt magában, mint egy strand. Csak a kijelölt fürdőhelyeken szabad fürdőzni. Vannak olyan tiltó körülmények, mint például a kikötőkben eleve tilos fürdőzni. Éjszaka korlátozott látási viszonyok között rendkívül balesetveszélyes. Hogyha valaki nem tud úszni, akkor a különböző vízi bicikli, matrac is veszélyes lehet, hiszen élővízbe, ha beeveznek, bármi történik, leesnek a matracról, belöki az egyik a másikat. Hogyha valaki nem tud jól úszni, akkor tragédia is lehet a vége. Tehát nagyon fontos, hogy az alapvető biztonsági szabályokat tartsuk be, akár strandon, akár élővízben fürdőzünk, és a gyerekek biztonságára még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy szülőként fel kell azt mérnünk, hogy a gyermek úszótudása mit tesz lehetővé. Tehát, hogyha látjuk azt, hogy már azért el van a vízben, tud úszni, de hosszú távon még hamar elfárad, le akarja tenni a lábát, akkor semmiképpen ne engedjük be olyan vízbe, ahol nem ér le a lába.
2: Főleg itt szoktunk beszélni a Dunáról és szerintem a Tiszáról is, hogy ugye ezeknek a sodrása rettenetesen nagy, tehát még azok, akik tudnak úszni, azokat is akár megterhelheti egy ilyen, és szoktunk arról beszélni, hogyha többen mennek el esetleg gyerekek, vagy nagyobb gyerekek, hogy figyeljenek egymásra, és ne veszítsék szem elől, mert azt hiszem, hogy az elmúlt években nagyon sokszor számoltunk be arról, hogy a Dunába is sokan belefulladtak.
3: Igen, a folyóvíz talán a legveszélyesebb, hiszen kiszámíthatatlan, sokan nincsenek tisztában a sodrásával, hiszen amikor a vízpartról nézzük, az nem adja vissza azt az erőt, ami a vízben van egy élő víz esetén, akár hogyha a Dunáról beszélünk, illetve hát nem tudhatjuk azt, hogyha csak térdig is belemegyünk a vízbe, a következő lépésnél milyen mély lesz a víz. Elképzelhető, hogy van ott egy gödör, már ott nem ér le a lábunk, elsodor a víz, örvények vannak, tehát ez rendkívül veszélyes.
2: Ami még eszembe jutott mondjuk a Balatonnal kapcsolatban, ezek a tavi viharjelzések, mert ugye a nyárnak a sajátossága, hogy általában nagy kánikulai napok után jön egy óriási vihar. Ezeket ugye érdemes figyelni, mert nem véletlenül van. Akár utána is lehet nézni, hogy mit jelentenek a villódzó fények, amikor mondjuk sűrűbbre váltanak.
3: Így van, egyrészt, hogyha sok időt töltünk mondjuk a Balatonnál a nyáron, akkor jó, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Egyébként a legtöbb telefonra is megérkeznek most már ezek a viharjelzések, tehát hogyha mégsem a széfbe tettük le a nap elején, és nálunk van a telefon, akkor ezt látjuk, illetve hát azért érzékeljük is azt, hogyha beborul az ég, villámlik, akkor az semmiképpen nem biztonságos, hogyha benn vagyunk a vízben, és hogyha mindenki elkezd kifelé menni, akkor legyen gyanús az, hogy valószínűleg a biztonságuk érdekében teszik ezt. És hát ha már a Balatonról beszélünk, akkor meg kell említeni azt is, hogy hol és hogyan ugrunk bele a vízbe, hiszen az élővíznek az is a sajátossága, hogy nem tudhatjuk, nem látjuk, hogy mi van a víz alatt, nem olyan, mint egy medence, hogy ki van téve, hogy hány centis a víz, és látjuk is, is, hogy az átlátszó vízen keresztül, hogy nincs ott semmilyen akadály, nincsen egy másik ember. Ugye a Balatonnál ezek a feltételek nem adottak, és azért lehet azt tapasztalni, hogy stégről felelőtlenül a vízbe ugranak, anélkül, hogy meggyőződnének arról, hogy milyen mély ott a víz, nincs ott akár egy szikla, egy fadarab, amibe beüthetik a fejüket, tehát ez is nagyon fontos, hogy az élő víznél ne ugorjanak úgy a vízbe.

0: környezetünk.
1: Szombattól az ország egész területén június 30-án keddé félig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Komárom-Esztergom vármegyében mindemellett a tűzgyújtási tilalom is újra életbe lépett. Többek között erről beszélgetett Hittaller Andrea, Körtvéfáji Dina tűzoltó főhadnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével.
2: Szombattól már harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Kikre kell odafigyelni?
3: Ugye a tartós hőség az megterheli az emberi szervezetet, még az egészségeset is, az idősekre, kisgyermekekre, ilyenkor viszont fokozottan oda kell figyelni, vagy a szív- és keringési betegségekkel élőkre. Ilyenkor jó megoldás, hogyha mondjuk a nagyit, az idős szomszédot minden nap felhívjuk, megkérdezzük, hogy van, megbizonyosodunk róla, hogy tudja megfelelően hűteni a lakást. Ez tényleg nem egy nagy energiabefektetés, viszont akár életet is menthet. Az is nagyon fontos, ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a napon vagy félárnyékban hagyott autó akár 70 fokra is felmelegedhet, ami életveszélyes állapotot eredményezhet. Ezért nagyon fontos, hogy kisgyermeket, idős rokont, házi állatot egy percre se hagyjuk a bezárt parkoló autóban. Hogyha azt látjuk, hogy valaki mégis a kisgyermekét, házi állatát benthagyta az autóban, akkor azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Ilyenkor próbáljunk meg arról meggyőződni, hogy magánál van-e az illető. Erről tájékoztassuk az operátort is, akit felhívtunk, hogy kapcsolatba tudunk-e lépni vele. A tűzoltók pedig a kiérkezéskor biztonságosan ki fogják tudni őt szabadítani.
2: És hát ugye ilyenkor már azért elég sokan elindulnak nyaralni, strandolnak. Ott mire kell odafigyelni?
3: A strandoláskor ugye alapvetés, hogy a felhevült testtel ne ugorjunk bele a vízbe, fokozatosan sétáljunk be, hűtsük le magunkat. Ugye sokan ilyenkor úgy döntenek, hogy az utcai szökőkutak vizében szeretnének lehűlni, felfrissülni, de ez nem megfelelő eljárás, tehát egészségügyileg ez így kockázatokat rejt magában. Erre van

0: Annak a párakapuka, ott így fel tudunk frissülni. A Tatabányán is több helyen találhatóak, ezeket keressük meg. A katasztrófa védelem weboldalán egyébként elérhető a légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, ezt nézzük meg, és hogyha kimerültünk a hőségtől, akkor nyugodtan vegyük ezeket igénybe.
1: Ugye, hát ilyenkor megnövekednek a tűzesetek is. Milyen fajták vannak?
0: Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a megyében most újra tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Ez azt jelenti, hogy az erdőkben és azok 200 méteres körzetében nem szabad tüzet gyújtani. A tűzgyújtási tilalom, ahol elrendelik, a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, tehát a kijelölt tűzrakóhelyeken sem lehet tüzet gyújtani. A katasztrófa védelem weboldalán tudunk erről tájékozódni, hogy hol van tűzgyújtási tilalom. A saját kertekre ez nem vonatkozik, ott nyugodtan grillezhetünk, de alapvetés, hogy ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, és legyen nálunk olyan szerszám, amivel el tudjuk azt oltani. A hőségben arra is figyeljünk, hogy ilyenkor ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. Ugye ez azért van, mert a kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly nyáron a megyében 3 alkalommal riasztották ilyen esetben a tűzoltókat. Ugye sokan azt gondolják, hogy a szénmonoxid mérgezés az csak télen jelenthet veszélyt a fűtési szezonban, de ez nem így van. Nagyon hasznos lehet beszerezni egy szénmonoxid érzékelőt, hogyha pedig sorozatosan azt tapasztaljuk, hogy bejelez a szénmonoxid érzékelő, akkor hívjunk szakembert.
1: Ugye említetted, hogy tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Eddig egyébként mi a helyzet, hány tűzeset alakult ki?
0: Ugye a szabadtéri tüzek többsége egyébként emberi mulasztás miatt következik be. Idén a megyében már 137 alkalommal vonultak szabadtéri tűzesethez. Ezeket nehéz eloltani, elhúzódik az oltási munka, ezért fontos ezeknek a megelőzése. Idén 621 ezer négyzetméternyi terület égett már le a megyében, és ezekhez az esetekhez 222 tűzoltó gépjárműt riasztottak. A legtöbb szabadtéri tűzeset egyébként pont Tatabányán történt, de Esztergomban és Nagysápon is jelentős ezeknek a száma. Ugye a tűzgyújtási tilalom nem csak a szándékos tűzgyújtásra vonatkozik, hanem minden olyan tevékenységre, amiből tűz keletkezhet. Ne dobjunk el cigarettacsikket, hogyha túrázunk. Ugyanez vonatkozik a fémhulladékokra, palackokra, mert ezek össze tudják gyűjteni a napsugarait, és nagyítóként összegyűjtve ezeket tüzet okozhatnak. Ahogy egyébként a kocsiban felejtett palackok is, tehát ezeket se hagyjuk az autóban.
1: És hát ugye elindult az aratási időszak is. Itt például mire kell odafigyelnünk?
0: Hát nagyon fontos az óvatosság ebben az időszakban. Szerencsére a megyénkben elmondható, hogy tavaly mindössze egyetlen ilyen alkalommal riasztották a tűzoltókat, akkor egy bálázógép gyulladt ki Ácson. Ezeket az eseteket leginkább úgy előzhetjük meg, hogyha rendszeresen karban tartjuk a mezőgazdasági gépeket, hogy a felforrósodott részek könnyen meggyújtják a munka közben rájuk rakódott növényi törmeléket, és ezzel az egész gabonatáblát is meg tudjuk gyújtani, úgyhogy tartsuk karban ezeket az eszközöket. Illetve arra is figyeljünk oda, hogy ne dobjunk el cigarettacsikket a gabonatáblán, ne dohányozzunk itt, mert ez is azonnal tüzet okozhat. Az is fontos, hogy ezeknél az eseteknél azonnal be tudjunk avatkozni, ezért tartsunk ellenőrzött, működőképes porraloltót a járműveken.
1: Mindenki vigyázzon magára a melegben, és hát köszönöm szépen a tanácsokat.
0: Köszönöm a meghívást.

0: a hét sporteseménye.
1: Bazsó Mónika és Ekkernő az AKN Rúdhajlító Titánok Sportegyesület versenyzői rendszeresen állnak dobogón, világ és Európa bajnokságokon. A 2025-26-os versenyszezon is hozott rekordokat, illetve rendkívüli sikereket. Erről és a következő megmérettetésekről is beszélgettem velük.
2: Lehet itt olyat, Ernő, hogy csúcsforma időzítés? Persze. Amivel én tudom azt, hogy ugye mindig azt szokták mondani, hogy az egyik legfontosabb tényező, például az edzők számára, én ezt már annyi sportág képviselőjétől hallottam, de hogy azért itt nálatok én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sok összetevős dolog.
3: Egy hát ez a sikerünk egyik titka.
4: igen, hát igazából most mindegyikünknek az XPC Pro Grand Prix lett összerakva úgy a teljesítménye, hogy ott mindennek lapolni kell. Hát amit mondasz, hogy meglepetés volt számunkra az, hogy a kis egyesületünk tavaly szeptemberben alakult, és ezen a Pro Grand Prix-n, ahol személyesen a Artur Kozlowski, az XPC-nek az elnöke hívta meg az EGX egyesületet, látta mindenkinek a teljesítményét, hogy hol járunk a különböző kor- és súlycsoportokba, így meghívta az egész egyesületet, és hát ennek a nótának az lett a vége, hogy ugye mindenki új Európa csúcsot állított föl az XPC-nél, és a egyesületi pontverseny mi nyertük az Európa-bajnokságot.
2: Hát ez azt gondolom, hogy figyelj, ennél fényesebb visszaigazolása szerintem a szakmai munkának nincsen, ugye?
4: Tehát mi nem is tudtuk, nem is számítottunk erre, hogy ilyen lesz. Meglepetés volt, már össze voltunk csomagolva, már indultunk volna ki a színházteremből, ahol ez az egész Pro Gála lezajlott, és akkor mondják, hogy akkor most a csapat, és ahogy
3: best
4: megálltunk, visszanéztünk, és akkor hát hallgassuk meg, hogy lesz, és akkor a hölgyék, amikor mondja, hogy AKN, hát mondjuk, hogy gyorsan futni kell a dobogóra vissza.
3: És a svédeket, lengyeleket szorítottuk magunk mögé.
4: Nagyon komoly egyesületek, akik hatalmas hagyományokkal, nagyon sok világbajnokkal készülnek, őket sikerült magunk mögé utasítani ezen a pontrendszeren.
2: Egyébként velük milyen a kapcsolatotok? Tehát azért nyilván találkoztok a nemzetközi megmérettetéseken rendszeresen. Én azt gondolom, hogy egy alapvető sportbaráti tisztelet mindenképpen meg kell, hogy legyen, de lehet, hogy még ezen felül is vannak ilyen plusz baráti szálak.
4: Igen.
2: Hogy a magyarok,
4: igen,
2: lengyelek között hagyományosan jó a kapcsolat, igen, például. Igen.
3: Óriási tisztelettel vannak irántunk, ismerik a teljesítményünket, emberileg is azért ismernek minket évről évre. Nyilván ezeken az eseményeken találkozunk, de én úgy érzem, hogy hatalmas nagy tiszteletet kapunk tőlük. Szeretetükön felül, igen.
2: Egyébként én azt gondolom, hogy ez önmagában egy teljes sportágnak az alaphangulatát meghatározhatja, nem? Hogy milyen kapcsolat van a résztvevők között. Általánosságban elmondható ez nálatok egyébként? Igen. Hogy ennyire jó hangulatban zajlik a legtöbb verseny, és hogy sokszor még egymásnak is szorítotok, hiába vagytok mondjuk úgymond riválisok?
4: Így van.
3: Valamikor egész csapat föláll mögénk, akár egy nemzetközi versenyen más nemzetiséggel, és ott szurkolnak, amikor látják, hogy világrekordra mész ki. Sőt, én Németországban tapasztaltam meg azt, és a mai napig elérzékenyülök, mert a közönség állva tapsolt, amikor a világrekordomhoz álltam ki felhúzásba, és megcsináltam a 206 kilót.
2: Ezek annyira jó pillanatok, nem?
3: Hát ezekért
2: élnek csinálni leginkább ezt?
4: Igen.
3: Ezek akkora erőt adnak az embernek.
4: Ezt nem tudod semmivel helyettesíteni.
2: Igen, és egyébként azért most maradjunk ennél a pozitív iránynál. Én azért azt látom, hallom, olvasom, hogy azért itt a szűk térségben is, mintha egyre inkább elismernék a ti munkátokat.
3: Igen. Hál' Istennek, most már igen.
2: És én azt gondolom, hogy maximálisan meg is érdemlitek. Éreztek olyat? Bár tudom, hogy ehhez túl szerények vagytok, hogy ezt így azért kimondjátok, hogy egyfajta, hát én mondanám azt is egyébként, hogy példakép, mert hogy én ezt maximálisan merném rátok mondani, de akkor fogalmazzuk meg egy picivel szerényebben, egy picit ilyen útmutató szerepet is képviseltek akár itt a térségnek a sport életében, de lehet, hogy ezt országos szinten is egyébként mondanám, csak próbálom most a lehető legszerényebben
3: hát ezt megfogalmazni. Benne, hogy igen.
2: Mert én ezt bátran merném rátok mondani. Ti éreztek ilyet erről?
4: Hát mindenképpen nagy tisztelet van felénk, tehát úton útfélen megállítanak akár most barátok, ismerősök, korábbi munkatársak, akikkel 30 évvel ezelőtt dolgoztam együtt, tehát ők már akkor ismertek, akkor tudták, hogy milyen kitartás van bennem, és hogy mik a céljaim.
2: És hogy mennyire tudatosan teszel mindezekért, így ami van, ugye nagyon-nagyon fontos. Na most ugye véget ért ez a bizonyos versenyszezon. Itt van a nyár, gondolom, hogy azért nagyon sok szusszanás nem lesz, egy picit talán azért van időtök kikapcsolódni, legalábbis nagyon
3: muszáj,
2: ugye, picit, azért kell némi pihenés. Mikor folytatjátok, mikor folytatódik a Verkli úgy, ahogy azt a szezon közben?
3: A versenyszezont októberbe kezdjük. Tehát, mint ahogy említetted, hogy csúcsforma időzítés. Úgyhogy mi októbertől december első hetéig próbáljuk a csúcsformánkat oda időzíteni, és ismételten csodálatos eredményeket, sikereket elérni.
2: Mik lesznek az idei évben mondjuk a legfontosabb versenyek, amik még majd ott ősszel várnak rátok?
4: Lengyelországba kell visszamennünk, ott lesz egy GPC világszervezetnek egy világbajnokságra. Ott szintén mindenkitől jó eredményeket várok. Talán ott a Lajos már ezt az 500-at, amit korábban már próbáltunk, meg próbálunk összerakni, addigra neki sikerül. Én egy másik divízióba kezdek bele, meglátjuk, hogy ott hogy jönnek az eredmények. Ott korábban volt egy 390 kilós világrekord, egy amerikai fiú tartotta ezt a rekordot. Ezt mindenféleképpen próbálom most majd túlszárnyalni. Mónikának ugye vannak a GPC-nél a saját rekordjai, ezeket kell megdöntenie. Hát a Olivérrel van egy olyan, most ugye eltörekszik majd az Open kategóriából, ott azért kicsit nehezebb lesz neki, fiatal, kiöregedett kis junior versenyző. Hát neki ilyen 320-330 kilós versenyeredményeket álmodtunk meg, hogy ez majd hova lesz elég, ezt majd a mezőny megmutatja.
2: Mit kívánjak nektek a mondjuk a nyára, jó pihenést, ennyi igazából?
3: Igen, valójában, és jó erőt, egészséget.
2: Az a legfontosabb, igen, a jó erő, egészség. Így van. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy ősszel már újra tudtok jönni hozzánk, és az őszi eredményeket is akkor hasonlóan tudjátok majd nekünk sorolni. Valóban egyébként az egészség minden rendben most veled, Ernő, azért korábban itt azért beszélgettünk, hogy nálad volt azért például egy konstans egészségügyi probléma.
4: A szakál főorvos úr azért az kordába tartja a szívemet, úgyhogy ezzel nincs semmi gond, hogy ő mindent megold a háttérből.
2: Akkor maradjon minden így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Bazsó Mónikával, illetve Elkernővel beszélgettünk. AKN rúdhajlító titánok ESE képviseletében világrekord halmozása 2025-26-os szezonban is, és hát reméljük, hogy hasonló lesz a folytatás is.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom Esztergom vármegye hírei.

0: Ez volt a köztéradása 2026. június 28-án itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető Illyés Zsolt.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: No nightmares when you can still see the light. Can't find me.

0: Gyalagedilabé, non-stop, yo!
1: Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka! Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok! Egymást érik a különböző fokozatú hőségriasztások. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán több helyen vizet osztanak. 285 városi művészeti különdíjat adtak át a 26. Tatai Sokadalom megnyitóján. A hírperceket Szabó Istántól hallják 2026. június 28-án, vasárnap este. Jönnek a részletek! Egymást érik a különböző fokozatú hőségriasztások. Nagyon fontos, hogy ilyen forróságban gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjunk parkolóautóban. Hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Grita rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Racsné Galambos Grétát hallják.
3: Azért kell erre nagyon odafigyelni, mivel tapasztaljuk saját bőrünkön, hogy ez a 34-35 fok még árnyékban is mennyire meleg és mennyire megviseli még az egészséges szervezetet is, és hogyha egy autót kint hagyunk a tűző napon a 35 fokban, akkor néhány perc alatt akár a kinti hőmérséklet duplájára is növekedhet az autó belsejében a hőmérséklet, ami minden szervezetre, minden élő szervezetre ártalmas, akár néhány percen belül végzetes is lehet. Ezért nagyon fontos az, hogy még ha árnyékban is tesszük le az autót ebben az időszakban. Gyermeket, állatot rövid időre sem szabad benne hagyni, sem lehúzott ablakkal, sem sehogy máshogy, hiszen sokan gondolják azt, hogy csak beugranak a boltba, pár perc alatt megjárják, ez a pár perc is elegendő ahhoz, hogy a benti hőmérséklet olyan magasra szökjön, hogy egészségkárosodást okozzon annak a személynek vagy állatnak, aki bennmaradt az autóban, illetve hát nem tudjuk kiszámítani, hogy mennyi idő alatt intézzük el a bevásárlást, az ügyintézni valónkat. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy legyünk előrelátóak, és ne csak magunkra, hanem a velünk együtt utazókra is figyeljünk oda. Mindenképpen a testi épség és az életvédelme az első, tehát hogyha valaki azt tapasztalja, hogy már olyan állapotban van a gyermek az autóban, hogy a késlekedés az akár végzetes is lehet, akkor természetesen ő is megteheti a szükséges lépéseket. Azért itt figyelembe kell azt is venni, hogy egy ablaknak a betörésével is akár a bent ülő gyermeket megsebesíthetjük, vagy saját magunknak is sérülést okozhatunk. Tehát az első leges az az legyen, hogy a 112-es segélyhívót tárcsázzuk. Ez nagyon fontos, hogy még a gyerekekkel is ismertessük meg ezt a segélyhívó számot, hiszen ők is a nyári szünetben találkozhatnak olyan esettel, olyan veszélyhelyzettel, amikor ez indokolt lehet, de azt is nagyon fontos hozzátenni, hogy a 112-t az csak is valódi vészhelyzet esetén szabad tárcsázni, nem csak azért, mert egy valótlan bejelentés a szabálysértésnek minősül, hanem azért, mert a segélyhívó vonalnak az indokolatlan fenntartása és terhelése, az maga után vonhatja azt, hogy aki meg valójában segítségre szorul, nem kapja meg időben a szükséges segítséget.
2: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán több helyen, szükség szerint pihenőhelyeken és a főpályán is vizet osztanak a nagy hőségben, tájékoztatta az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Az MKIF hálózatán a napokban, különös tekintettel az M1 bővítés alatt álló szakaszára, a hőségriadó idején forgalmi dugóban, ahol erre szükség van, a társaság munkatársai vizet biztosítanak az utazóknak. A tájékoztatóban hangsúlyozzák, hogy a nagy melegben lankad a figyelem, lassul a reakció, fárad maradékonyabbá, ingerlékenyebbé válhatunk, ezért figyeljünk a nagyobb követési távolság megtartására. A biztonságos utazás érdekében tartsunk magunknál legalább 1,5-2 liter folyadékot fejenként, tartsunk gyakrabban pihenőt, ha lehet kerüljük a melegebb időszakokban álló vezetést, ez 11 és délután 3 óra között van, legyünk előzékenyebbek, türelmesebbek és ne hűtsük túl az autót. Indulás előtt érdemes mindig tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform oldalán, vagy az MKIF információs csoportjában, amelyhez bárki szabadon csatlakozhat, közölte Tata Város a közösségi oldalán. Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez benyújtott a Tatabánya Dózsakerti Bölcsőde épületének létszámbővítéshez szükséges alakítása, felújítása című projekt keretében 24 férőhellyel bővült a Tatabányai Egyesített Bölcsődék Dózsakerti Bölcsőde. A fejlesztést 93 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból a Magyar Államtárs finanszírozásával valósította meg Tatabánya megyei jogú város önkormányzata. A Tatabánya Dózsakertben található önkormányzati tulajdonú és fenntartású épület korábban leválasztott épület részének belső felújításának, átalakításának eredményeként két új bölcsődei csoportszoba, egy új játszószoba és kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra. Sor került az épület tetőzetének szigetelésére, és biztosították az új helyiségek akadálymentes megközelítését. A több bejárattal rendelkező épületbe biztonsági beléptető rendszer került kiépítésre, amely egyaránt szolgálja a gyermekek védelmét és a megújított épület megóvását. A környezet tudatosságot szem előtt tartva kerékpártárolót is kialakítottak. A beruházás új munkahelyet nem teremtett, a projekt fizikai befejezésének dátuma 2026. május 31-e volt. Június 19-én délután nyílt meg az idei tatai sokadalom az Angol Kertben, ahol az elmúlt évek hagyományainak megfelelően most is sor került az önkormányzat városi művészeti díjainak átadására. A művészeti díjra jogosult minden tatai diák, valamint a városban működő csoport, amely bármely művészeti ághoz tartozó nemzetközi, országos megmérettetésen első, harmadik helyezett lett, vagy külön díjat kapott, illetve azok a felkészítő tanárok, művésztanárok, oktatók, akiknek növendékei a sikereket elérték. Ebben az évben 16 intézmény, közösség 285 tagja vehette át az elismerést. A Kenderke Néptánc Egyesület szervezésében megvalósuló 26. tatai sokadalom nagyszínpadán Mihály József polgármester köszöntötte a fiatalokat, felkészítőiket és adta át a díjakat Boglári Zoltán képviselővel, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökével, valamint Hörömpöli Éva önkormányzati képviselővel. Nyárnyitó koncert lesz Bábolnán július 3-án a Szabadidő Parkban 20 óra 30 perctől. A Cosmix lép fel, majd 22 órától Jamina, akit 23 órától DJ Zazin követ, a belépés ingyenes. És végezetül sport, igazi nagynevű ellenféllel lép pályára a dorogi bányász a hónap utolsó napján. A skót élvonalban szereplő Dundee FC látogat Magyarországra, amely felkészülési mérkőzésen méri össze herejét a piros feketékkel. A skót klub vezetősége kereste meg a dorogi egyesületet egy felkészülési mérkőzés ötletével, amelyet a dorogi bányász örömmel elfogadott. Ennek eredményeként a két csapat jövő kedden, június 30-án a Telki edzőközpontban találkozik egymással 18 órától. A mérkőzésre szeretettel várnak minden érdeklődőt és szurkolót a dorogi bányász vezetői, valamint a csapat játékosai, közölte a dorogimedence.hu oldal. Ezek voltak a hírpercek 2026. június 28-án, a vasárnap este. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok. Hétfőn reggel 6 óra előtt néhány perccel újra találkozunk.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc!
0: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Déllel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora.

Lord changed the laws he did. Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lounge Session. Az óra rezidense Norbert van Dale.

Ez a Lunch Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél. Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Lunch Session.

A varázslat már a véget ér. Ez volt a Lunch Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. A szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.
1: Halló, tesó. Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsi két elegem vannak, bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziák.

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szöveg.

0: kérdezem.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.